Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.

0: Oppano Radio.
1: Check it out.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosti és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: gondolok.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Elbrákó, műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan,

0: sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Zdravamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.
1: Akkor és most.
2: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

What?

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operettszínház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Májusban és júniusban jön a Családi Élmények Extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Cool and Dre. It's 2021. Time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know? DJ Khaled, I see you. Cooler Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. A most

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
8: Bomax.
0: Bomax. 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges védasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
4: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Nos, sokszor tevődik fel a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka? Biztos, hogy nektek is vannak valami olyan dolgok, amiket tesztek annak érdekében, hogy a hosszú életet éljetek, nyugodtan osszátok meg velünk. De van egy fickó, a Dr. Howard Tucker, aki 103 éves korában hunyt el 2025. decemberében, ő egy orvos ember, aki hát igazából több mint 75 éven át dolgozott neurológusként, még 100 éves kora felett is fogadott betegeket, hihetetlen, meg tanított rezidenseket, és nem sokkal halála előtt összefoglalta azt a pár dolgot, ami szerint ilyen alapelv, ami fontos az egészséges, hosszú élethez. Többek között az egyik az, hogy foglald le az agyad. Na most ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Ő annyira fanatikus volt, hogy 60 éves kora felett, teljes állású orvosi munka mellett, ő úgy döntött, hogy elvégzi a jogi egyetemet, különben esti tagozatom. És 67 évesen szakvizsgázott le. Képzeld el. Azért ilyet most se csinálnék. Tehát, hogy ilyet most se csinálnék. Ez ki van zárva.
2: Nem
1: írja Atti, a hosszú élet titka, mert így nős. Sokan mondják, igen. Szóval a következő a történet, ugye foglald le az agyat. Az biztos, hogy az a legszörnyűbb, amikor nincs mit csinálni. Ezt sok mindenkitől hallom. Tehát amikor nincs mit csinálni, és otthon vagy, és egyszerűen nem tudsz mit csinálni. Rengeteg féle elképzelés van arra, különben idősebb korban, hogy oldják meg akár mások azt, hogy lehetővé tegyék azt, hogy vannak dolgok. Te hallottál már ezekről az idős falvakról, ami igazából így hívják, de ez egy városrész. Egy nem olyan városrész, ahol van egy pici, ahol sok pici ház van egymás mellett, ami olyan, mint mondjuk egy apartmanház, csak pici házikuk, ahol van egy kicsi kerted is, és ahol nagyon sok minden van. Tehát, hogy van akár ilyen valami pályák, ahol lehet sportolni, van tudod nem, medence, ahol lehet úszni, vannak közös programok, és ugye van nyilván egy felügyelet, egy ilyen ellátás, hogyha bármi baj van, akkor ugye van ott orvos, meg stb. Ennek a legfontosabb része az, hogy ugye biztonságos az egész terület. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idős mondja azt, hogy ez az egyik legnagyobb dolog, amit több fél, hogy betörjenek, vagy bántsák őket, vagy valami, egy biztonságos közeg, és ott egy csomó idősebb ember, és akkor lehet nyomulni, ugye, mindenféle programba. Mert akár egy játék is tud érdekes lenni. De hát nem csak azt kell elképzelni, láttam valamelyik nap, például idősekkel játszanak egy olyan játékot, hogy ülnek egymás mögött a székeken, és mindegyik kezében van egy ilyen doboz. És az elsőnek a dobozába szólnak egy csomó labdát, és azt úgy kell a feje fölött átdobni a következőnek, hogy minél több labdát megfogja. Miért ne? Hát még kell időskorban megkomolyodni, az csak nem tud ülni, az horgolni. Hát még nem lehet játszani, tudod? De persze, lehet
2: de
1: játszani.
2: De az ilyen közösségi programok, azok mindig nagyon hasznosak. De ez az ember élete egész folyamán szerintem érvényes. Persze. Tehát, hogy nekem mindig vonzóak ezek, csak tudod így, nem tudom, jó lenne valamilyen arany középutat találni ebben a történetben, de kell ennyire rohadni, és hogy az ilyen jellegű elfoglaltságokat, amiket így beválasztanám, ami nyilván plusz aktivitás, akár egy egyetemnek az elvégzése, mert igazából, hogyha belegondolok, most én is, tudod, így nemrég fejeztem be azt, amit így akartam, és így igazából egy munka ilyen rohanás mellett, de amikor egy picit úgy jobban volt időm, vagy módom rákoncentrálni arra, ami ott zajlik, akkor így arra jöttem, hogy ez fantasztikus egyébként. Tényleg, tehát főleg, hogyha olyan területet érint az, amivel foglalkozom, ami érdeke, annyira szépen tágítja a látószöged, annyira érzékletesen tudsz elmélyülni egy ilyen témában, jól esik vele foglalkozni, jól esik róla írni, tudod, még hogyha a kötelező beadandó is, meg nem tudom, de ezek tök jó dolgok szerintem, csak szerint, alapvetően az az emberi probléma itt nálunk, Vajdaságban, Szabadkán, környékén, nem tudom, mennyire általánosítható, hogy tudod, ilyen rohanunk, tehát, hogy ki van centízve minden, nekem az elmúlt 2-3 hetem az ilyen, ami már kezdik így besokalni, hogy tudod, így azt érzem, hogy egyik teendőtől haladok a másikig. Aha. És mindig van a következő, és nincs vége. És az a vége igazából, amire már rájöttünk, hogy akkor az esti időszak, amikor ilyen 9 után hoppá, felszabadultál. Ja, de most már menni kell aludni, meg amúgy is fáradt vagy. Ez így nem annyira jó. Olyan szituációban tudom elképzelni, tehát az arany középutat arra értem, hogy lehetne megtalálni ezt a balanszot, hogy neked testi, lelki, agyi kapacitásod is legyen arra, meg kedved, hogy akkor elmenj egy ilyenre, mert akkor viszont biztosan fantasztikus élmény. Tehát, hogy
1: hát hogy ne?
2: Érted? És hogy tudom, ne? Én most csak egy nagyon egyszerű példát hozzak fel, szoktak ilyen kvízesteket tartani itt Szabadkán egy ilyen helyi tudom én, italozóban, borozóban, és azokra is így tökre, mikor így dumálunk róla, ismerősök, mikor így szóltak, hát menjünk ez így tök jó, mert van, aki így jár.
1: Aha.
2: Akkor is így arra jövök rá, hogy basszus, mennyire jó lehet, de aztán mikor oda kerülne a sor, akkor tudom, hogy nem fogom tudni, és nem is tudom rászárni magam igazából.
1: Tényleg?
2: Igen, valamiért. Pedig milyen jó lehet az
1: is. Én megyek
2: is.
1: Állandóan, de hát én nekem nem... Nincs ezzel a problémám.
2: Ilyen volt nekem egyébként, amikor éveken keresztül jártam a fuvózenekarba, a szabadkai fuvózenekarba. És ott volt ez, hogy hétről hétre, hát akkor még iskolás az ember, azért olyan sok elfoglaltsága nincs, de azért, hogy tudod, úgy kamasz vagy, meg fiatal, gyerek, mit tudom én, és akkor még úgy más érdekelne, és mindig nehezen szántam rá magam, hogy elmegyek, aztán amikor elmentem, akkor rájöttem, hogy olyankor érzi az ember, hogy milyen jó közösségépítő, erősítő jellege meg ereje van ugye az ilyen jellegű elfoglaltságoknak. Tehát kellenek ezek, csak olyan mindig olyan utolsójuk a furuján valamiért. Nem tudom, hogy miért.
1: Érdekes dolog az, én úgy vagyok azzal, hogy én nagyon szívesen dolgozok sokat, ha utána szórakozok is sokat, de hát ugye ennyi, tehát ez a balansz. Ebből vannak problémák, meg így csak, de másfajta, de engem ez nem zavar. Ez pedig az, hogy van mondjuk olyan, hogy 2-3 hét szuper hardcore tempó, és akkor úgy vagy már azért, hogy lehet, hogy kicsit kéne pihenni, mert ez nem jó lesz, hogy állatod ilyen ekkora tempónyomot. És akkor tipikusan most jártam így, hogy májusi ünnepek, és akkor május 1-2-3 ugye hétvége, péntek, szombat, vasárnap. Szombat, vasárnap elméletek szabad. Szerinted nem pakoltam tele a programmal, mint az állat? De. És akkor eljött, és fáradtabban indultam neki az új hétek, mint ahogy elindultam.
2: Nagyon jó.
1: De, de nem baj, mert egyszer élünk, basszus. Úgyhogy ez az ilyen.
2: Jó, igen.
1: A másik, mert pont a Kesztivel néztem egy interjú részt valamelyik nap, és ő mondta azt, amit szívemből szólt, mert tényleg mondja azt, hogy meg alapvetően a kreatív munkát végző emberekre jellemző, hogy hát amikor felnősz, és amikor teljesen elvesztetted magadban a gyereket, és elveszett a játék, akkor neked véged van. Hát akkor eleve ezeket a munkákat nem is tudod csinálni. Tehát nem tudsz te kreatív lenni, meg elszakadni a valóságtól, meg fantáziázni, meg stb. Hogyha te egy ilyen nagyon tipikus felnőtt vagy. Tudod, erről sokat beszélek, hogy persze mindenki olyan, amilyen, és mindenki azt csinál, amit akar. De az, hogy már 30 éves nőknek a legfontosabb dolga az, hogy rend legyen a házba, és ezért képes összeveszni otthon a nem tudom, az aktuális párjával, mert nem tudom én, mert segíts nekem pozívózni, mert ez az élet legfontosabb dolga! Hát ez nem biztos, hogy a legjobb út, drága barátom. Szóval én csak így mellékesen mondom, inkább lehet, hogy nem baj, ha ott marad az a polcica, de
2: igen, elmentek
1: inkább sétálni az erdőbe, vagy nem tudom én, nem?
2: Ez egyfajta válfaja ennek a jelenségnek, hogy így begyöpesedünk, vagy úgy átrajzolódik az emberben ez a fontossági sorrend, tudod, hogy akkor mit, hogyan, meg nem tudom, meg ez a... És hányféle fajtával találkozhatunk? Én láttam már olyat is, hogy nem tudom, tudod, fáradt az ember az agyi munkában, a kreatív munkában a hétközben, akkor igen. Hétvégét az kötelezően pihenésre, és ne menjünk sehova. Igen. Nem kell, pihenjünk. Nem.
1: Jó az
2: pihenj
1: otthon.
2: Inkább, ne menj. És
1: feküdjünk.
2: Igen. Tehát, hogy
1: mit, ha 80 évesek lennénk, érted legalább, vagy nem
2: tudom. Én is sokszor kerülök ilyen helyzetbe, amikor nehezen szánom rá magam, de azért hozzáteszem, hogy ez tényleg olyan, hogy akkor nem tudom, hogy este lett vége valaminek, és hogy minden nap ilyen, és akkor az
1: mondjuk
2: este...
1: Mondjuk ki, itt áll!
2: Én szoktam néha egyébként, ez egy jó mencsvár, egyébként az alkoholizmus, ez mindig ott van, egy jó lehetőségként. De hogy
1: ott van, mint egy jó barát.
2: Igen, átölel. De mit akartam mondani? Igen, de hogy há, és milyen nehéz ebből kiszakadni, basszus. Tehát ahogy ebből a hülye mókuskerékből is sokszor, tehát hogy neked sikerül ezáltal, hogy te mondjuk telenyomott programmal, és akkor neked vegyülnek az elfoglaltság, kötelező elfoglaltságok a szabad döntéshozatal mentén megszületett elfoglaltságokkal, akkor igen. az jó kezdtem a mondatot, jó fejeztem, mert nem tudom, mert mindig ilyen hosszúakat mondok. Igen. De hogy alapvetően tudod, hogy milyen jó lenne ebből egy picit úgy kiállni, ahogy te is mondtad, tehát basszus, igen, tehát ha ez a gondolatunk, vagy azért ez fogalmazódik meg, hogy egyszer élünk, most ez lehet igaz, lehet nem, tök mindegy, de hogy most tudatosan, most tudjuk élni a mostani életünket, ennek mentén nyilván egyszer élünk, tehát, hogy akkor használjuk, én nem tudjuk ezt mindig minden pillanatban megcsinálni, de amikor igen, akkor olyan jó lenne egy kicsit, hogy leállni ezzel a hülye folyamattal, hogy fáradtnak érzed magad, hogy most ilyen teendőd van, hogy olyan teendőd van. Tehát félre tudjuk tenni azt, hogy például most a legegyszerűbb példa, amire mindig erőjövünk, hogy akkor nem tudom, hullafáradtan hazaérsz a munkából, és akkor leülsz, és már tudod, mozog benned valami, hogy hát akkor otthon vagy, akkor most otthon kéne valamit csinálni. Nem, mert hát tényleg, hogy hagyjuk rá, nem muszáj porszívózni, hogy te is mondtad, nem muszáj a kertet rendezni. Én tegnap le akartam gyírni a füvet, aztán viszonylag könnyen rá is hagytam, és örültem magamnak, hogy megdöntöttem, egyébként elkezdett esni az eső.
1: Tehát, hogy így, látod?
2: Igen, igen. És igazából most mi lett azzal az udvarral, hogy nem tegnap lesz megírva rajta a fű? Tehát, nem tök mindegy. Csak ezeket olyan nehéz. Olyan nehéz észrevenni.
1: Tudom, de azért, mert az emberek nagyon sokszor az emberek nem tudják elengedni. Tipikus helyzet. Nekem a legviccesebbek mindig a rosszul működő párkapcsolatok. Nekem ez az egyik kedvence. Amikor ott tipikusan meg, most én ugye mindig a nőket állítom ilyen házsátos helyzetben, van ez fordítva, és biztos, hogy pont ez, hogy...
2: Hát én majd férfi szemszögből nézed, hát igen, most kitárítsd be. Az,
1: hogy kérlek, drágám, vágd a füvet. Jó, persze, holnap levágom. Most! Nem most. Holnap nem jó! Tudod, és akkor, tudod, benned. Tehát az ember, szóval alapvetően különben tényleg ez a hosszú élet titka biztos az, hogy egy picit, tudod, így nyugodjunk meg. De hát, hogy az élet szép alapvetően, hát, de hát nem kell cirkuszolni, igen, minden nap, meg mégestek lenni. Nagyon cuki volt különben. A legcuki pillanat az volt, amikor Anett mesélte nekem, hogy ő ráismert arra, hogy ő mit művel, és hogy ezt nem szabad csinálnia. Hogy ő neki tipikusan volt olyan régi kapcsolataiban, hogy úgy ment már haza, hogy ő ma vitázni fog, mert neki erre szüksége van.
2: Az jó.
1: És hazament direkt úgy ment haza, hogy ő ma cirkuszt fog csinálni. És egy idő után kapcsolat, hogy Jézus Isten normális, hogy ilyet nem szabad csinálni. De látod, hogy alapvetően el kell ezeket a dolgokat engedni. El kell.
2: Igen.
1: Azt írja az egyik hallgató, hogy mit szoktál inni, Zoli? Erre kíváncsi.
2: Nem pálinkát. Szoktuk borozgatni esténként, én nagyon szeretem. Igen.
1: Szuper jó. Na szóval egy szó, mint száz, hogy foglald le az agyad. De hát, hogy ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ne cipeld magaddal a gyűlöletet, ugye ez a hosszú élet titka. A másik kedvencem tényleg
2: ez a... De valakinek meg ez az életének a mozgatórugója.
1: Jó, valaki ennek él. Persze, a gyűlöletnek, de
2: fura,
1: szerintem...
2: De így van.
1: De tényleg.
2: De legalábbis nem tudok más magyarázatot találni arra, ami általában. Hát ugye leginkább olyan legszembetűnőbb szitua az a kommentmezőkben megjelenő.
1: Persze.
2: Végtelen egymás halálát, mi többi, még attól is többet kívánó gyűlölet kiadás önmagából, tudod? Tehát, hogy így, hogyha már nem is él, akkor még úgy csúnyán beszélsz róla.
1: Igen.
2: Nincs vége. Tehát, hogy nem is tudom, az emlékét is ki kell törölni a világ univerzumból, mert te ilyen mérges vagy. Mert nem, valahogy úgy alakult az életed, hogy
1: az új világ azt hozta, hogy most már olyan szinten kell az embernek elviselni ezeket, meg el kell engedni, hogy ez átmegy különben vicc kategóriába. Például, nem tudom, csinálsz egy olyat, hogy jótékonysági valami, és te megint csinálok valami jótékonysági dolgot, és akkor nem tudom, mutatjuk, hogy átadtuk a gyerekeknek a nem tudom milyen ajándékokat, és akkor ott kommentmezőben garantálom, hogy megjelenik. Persze, biztos loptak a háttérben, meg nem tudom, csak hogy vannak emberek, akik mindig azt látják, hogy mi a rossz. Tehát nem tudok elkezdeni, hogy a világon van jó is, vagy világon vannak jó dolgok, hanem csak tudod a szörnyű dolgok.
2: De
1: így ezzel különben, így akkor tényleg, én egyre többet hallom különben, hogy az olyan szinten mérgező különben ez az őrült gyűlölet, tehát az a pszichédre olyan rosszul hat. Nagyon sajnálom, hogy sok mindenkinek tényleg, ahogy te is mondtad, ez a mozgatórugója. Ez a doki is, akiről beszélünk, ugye, aki tényleg 75 évet praktizált, és ugye összefoglalt, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. Biztos az egyik azt mondja, hogy ő szerinte az, hogy engedjük ezeket a dolgokat, tehát ez a haragtartás, az szörnyű. Én egyszer régen már bedobtam különben azt is, hogy Zoli, észrevetted azt, hogy vagy láttál olyan embert, aki tudod, valaki gyűlöl 20 éve. És én megkérdeztem, hogy mi volt az oka, mikor vesztetek össze, és már nem tudja.
2: Nem tudja, persze.
1: Átalakult, csak annyit tud, hogy gyűlölni kell a másikat, hogy megszokta.
2: De nekem ez az érdekes, hogy az akkor abban a formában hogy lehet úgy fenntartani, hogy akkor ez ténylegesen úgy csapódjon le, hogy akkor tudod, hogy akkor elégedetlen vagy, és tudod azt is, hogy akkor az első adandó alkalom, amikor majd 5 év múlva találkozol az az emberre, aki felhúzott,
1: igen,
2: annak így arra így ráolvasod ezt, tudod, a büntetteit.
1: Hát igen, vagy átmész az utca másik felére, vagy mit tudom én ilyenekért.
2: Igen, nem köszönsz.
1: Nem megyek el arra rendezvényre, mert ott van. Hát 20 év után is, tudod. Szóval, hogy így...
2: Én érdekes ez nekem. Azért is, mert mondom, de számtalanszor beszéltünk már erről, tehát, hogy így mondjuk olyan fajta vagyok, így látom magam, hogy bennem úgy elérvénytelenülnek egyébként az ilyen, tudod. Még ha jogosan is kiváltódott, vagy kialakult, nem tudom, ellentétek, ellenérzések valakivel kapcsolatban, tehát hogy úgy megszűnik létezni előbb-utóbb, és akkor én arra jövök rá, hogy most így lehet, hogy nem tudom, így olyan, tudod, olyan mérgesen állok valakihez, akihez már nem tudok igazából, mert
1: ja, igen,
2: benne
1: igen.
2: Úgy elérvénytelenül a történetet, hogy
1: persze, meg nézd, tuti, hogy te se úsztad ezt meg, de hát életedben találkozol olyan emberekkel, aki tudod, ilyen hogy szokták ezt mondani? Mértéktelen? Igen. Hát ilyen mértéktelen gonoszságot fedezel fel bennük, akik tudod, tényleg az élet céljuk csak az, hogy legalábbis veled szem, hogy ártsanak. És én találkoztam pár ilyennel nyilván, és nyilván ilyenkor meg is szüntetem a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, de hogy így én képtelen vagyok haragudni, esetleg egy picit sajnálni tudom őket.
2: Igen, és ugyanezt tapasztalom.
1: De én nem tudok haragudni. Hát,
2: igen.
1: Ez őrület különben.
2: Igen,
1: lehet, hogy mi is ilyen betegek vagyunk ilyen szempontból.
2: Persze. ADHD-sek vagyunk, lehet, hogy annak egy melléktünete.
1: De hogy vagyok?
2: Erre rájöttünk.
1: Ja, valamelyik nap.
2: Igen.
1: Nem, de hogy nem. És akkor aztán pedig mondja még a harmadik pont, pedig az, hogy mindig mértékkel szórakozz. Hát jó, oké. Tehát nem kell ezt túltolni nyilván ilyen appal.
2: De túl, na,
1: nem tudom. Érdekes, hogy szórakozás kategóriába tették bele azt is, hogy mennyire adsz élvezetet az ételeknek. Mert mondják, hogy ha alapvetően legnagyobb részben normálisan eszel, olyan dolgot, ami a szervezetnek jó, és tele van vitaminne, meg minden, akkor ugye néha meg lehet engedni az ilyen szörnyű dolgokat, és amik szörnyűek, de nagyon finomak. De ne az legyen, hogy állandóan csak nagyon finom szörnyű ételeket eszünk. De most nem tudom, hogy ez B pont a szórakozás kategóriában, tehát most így rakta össze.
2: Hát annak, aki szeret enni, annak mindenképpen az szerintem.
1: Ja, hogy annak szórakozás.
2: Persze.
1: Amúgy lehet.
2: Gondoljunk
1: amúgy
2: csak lehet. Bele, tehát hogy tényleg az is tud olyan magas fokon működni, hogy az már átmegy egy ilyenbe, hogy akkor na, nem azért mész, hogy jó bezabálja. Tudom, hogy furcsa ez egyébként vajdasági szempontból nézve, ahol a mennyiség a fontos, olyan helyeket keresünk, hogyha be is ürünk valahol, ahol jó nagy pizzát adnak, meg tudod, meg jó, meg pakolják a karagyorgyevával, meg a nem tudom mivel, meg sok sajt van benne, az egy fontos szempont. A karagyorgyeva, a tisztláva, sok, nem. Egyáltalán nem az arányok, nem, az élvezet.
1: Sok sajt legyen igen. Benne. Igen.
2: Tehát ugye így, na.
1: De figyelj, van egy étterem,
2: nehéz,
1: ahova...
2: Nehéz így igen. Nézni, de egyébként nekem meg volt alkalom egyszer, na. Nem olyan régen egyébként egy ilyen fine diningos vacsorán részt venni, de nem vendégként, ott így dolgoztam, de kaptunk kóstolót,
1: na.
2: És így gyerekek ott jöttem, hogy basszus, ez teljesen más.
1: Hogy így fincsi?
2: Ez nem az evés. Ez nem evés. Ez egy teljesen más kulináris élvezeti faktor szintet üt meg. Nagyon durva egyébként. Tényleg is olyan fantasztikus, tényleg is így eszed, és ezt nem is, igazából ezt nem is tudod úgy enni, hogy most akkor itt te eszel, és hogy jól lakjál, nem az a célod, hanem hogy kiélvezd. És akkor nyilván ezt támogatják valami, meg nyilván.
1: Igen.
2: Hozzáillő italokkal, kis előadás, mini előadást hallasz, tudod, hogy mit figyelj, hova hat, mit tudom én. Ez amivel mi szoktunk poénkodni, hogy lecsengés, tudod, ugyanakkor meg van benne
1: hozzam,
2: egy ilyen.
1: Szóval
2: és
1: benne.
2: Ilyen mi előadást hallasz, tudod, hogy mit figyelj, hova hat, mit tudom én. Ez amivel mi szoktunk poénkodni, hogy lecsengés, tudod, de ugyanakkor meg van benne egy ilyen. És ilyen olvasatban a gasztronómia az simán szórakozás is lehet.

0: Mm. És akkor az a hatalmas leírás az igazából a szósznak az alkotó eleme volt, amiben ő tocsogott, meg hogy az a kis kikevert valami tálkában, ami volt. A desszertnek pedig azért volt ekkora leírása, mert az az összes ízvilág találkozik abban a pici kis desszertben. Uh-huh. És akkor, de ez is az, hogy ugye mire számít. Én azt hittem, hogy enni fogok egy jó.
1: De jó volt.
0: De ami persze fincsi volt. De
1: más a megközelítés. Most benned is ott az irónia, de mondom, ez belénk van kódolva.
0: Ja, nem, csak azt akarom mondani, hogy már is. Ha tudom, hogy mire számíthatok, akkor tudom, hogy azért megyek oda, mert ezek egy olyan jót. De én akkor nem tudtam, mire számít, csak láttam, igen, hogy nagy, hosszú a leírás, nem írták oda tipikusan, ugye ezeket a helyeket nem írják oda, mint amit megszoktuk, hogy szapol a kilogramm a pecsenog mésza, ugye nem írták oda, hogy mennyi hús van benne, meg stb. De mindegy, de különben finom, sőt egyszer jártam úgy, hogy elmentünk egy étterembe a családdal, ami annyira friss volt, hogy még a konyha része nem működött, csak a desszert részleg. És akkor ettünk desszertet, és ott hozták egy gyönyörű tányéron, meg egy gyönyörű picike kis desszert, és ott éreztem én hát először, hogy ez nem olyan, amit be fog most habzsolni. Annyira sok réteg volt rajta, annyira réteg csoki, meg ez, meg az, meg minden, hogy ezt úgy kiélvezed, és úgy tényleg igazából adja
1: de
0: ezeket
1: igazából,
0: a dolgokat.
1: Hogyha most a kajárásról beszélünk, akkor szerintem így mindenre sokfajta kajánál tudod ezt elérni, ezt a szintet, hogy ne ez a habzsolás legyen, hanem, és ez konkrétan akkor lehet, hogyha mondjuk tényleg kicsit úgy lenyugtatod magad, de ugye ez tök jó, több vonatkozásban is. Tehát rákoncentrálsz, leülsz kajálni,
0: igen,
1: és elkezdesz odafigyelni az ízekre. Ja. Szerintem egy hagyományosabb házi random ebédnél is valahol hát nem lesz ekkora élmény nyilván, de jó. Hát igen, hogyha rossz, akkor hát, nehéz.
0: Rákoncentrálsz, hogy ez tényleg rossz. És akkor finom,
1: ez is előfordulhat. De mi történt, addig kizártad a világ problémáit.
0: Kizártad a világot.
1: És arra koncentráltál. Az a dolog, hogy milyen megállapításra jutottál.
0: Én nagy művész vagyok, te csináltál olyat, hogy tudod, melegíted a kaját, és akkor égeted le?
1: Nem.
0: Én már csináltam. És utána teljesen jó kaját eszed, és de jó, keserű.
1: Én viszont újra melegítésnél most rájöttem, igen, egy jó megoldásra egyébként. Na, azt mondja, nem is tudom, te sobnál láttam ezt, hogy amikor valamilyen előző napi étel, tudod, ilyen hús, meg ilyen sültek, azt nem a mikróba, hanem az airfryerben melegítette meg.
0: Airfryer.
1: És képzeld el, hogy a riszrosz pomfrit krumpli, nem volt az riszrosz, csak hát azzá vált ugye egy nappal később. Fölélet. Tudom, milyen finom volt?
0: Mi a franc?
1: Nagyon jó volt. Csak nekem konkrétan az a típusú kaja, az az ilyen pomfrit, meg amikor tudod, ilyen csirkefallát, meg csirke, meg nem tudom. Na az, amit én tényleg így nem tudok ugyantól odafigyelni, sem ott így semmi más nem érzed, csak a csirkehús, meg az, hogy olajba sütött. Ennyi. És az ami tényleg én, hogy ott is próbáltam, hogy na, akkor kicsit lassabb, és így nem, az tényleg így ezzel jó lakját, tudod, izélyen.
0: Mátogass bele a majonézbe.
1: Igen.
0: Én
1: is igen, úgy szoktam menteni, hogy vettem már külön ilyen ezt a sweet chili, azt nagyon szeretem, hogy a fokhagymás nagyon finom, édes. És aki abba, tehát így várt, hogy iszod belé, az üvegből.
0: De ez katasztrófa, meg különben az egy dolog, hogy
1: egy
0: különben...
1: Ez már
0: tényleg most egy jó ideje, most már így állok át a másfajta étrendre, azért, mert én ezt szeretek szórakozni, meg én ezt szerettem így magamat tesztelgetni. Most már eljutottam oda, hogy egészen külön étrenden vagyok, amivel nem is próbálok másokra ráerőtetni, mert ez az én tógom, nem akarok én senkit se szmárázni ezzel. De volt egy hatalmas felismerésem, hogy a tesóm eljött hozzám, és azt mondja, hogy ő nagyon, nagyon szeretne rendelni ilyen ezt az úgynevezett pirecekorpát, amit te is mondtál most,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: És basszus, hogy kibontotta, és várja, én a pirecekorpát annyira szerettem, hogy abban bele tudtam fulladni. És most így néztem, és
1: nem
0: ezt,
1: annyira.
0: És én ezt nem ettem.
1: Hát tudjuk, hogy készítik
0: és
1: el.
0: És ez szörnyű, hogy így...
1: Nekem legalábbis.
0: Pedig az régen, hogy szerettem, basszus. Na mindegy, egye meg a fere. Úgyhogy ez van, ez előfordul. Na mindegy, szóval
1: na,
0: ezeket
1: nem
0: a dolgokat
1: nem mond rosszakat az öreg.
0: Nem mond rosszakat tényleg.
1: Bocsánat, hülyeség, és viccelünk, nehogy komolyan vegyetek.
0: Szóval az a lényeg, hogy a doki összetett ezeket a dolgokat, de az a lényeg, hogy mértékkel szórakozzunk, azért de jó, mindenben mértékletesség. Amúgy... Ne gyűlölködjünk, és foglaljuk le az agyunkat. És
1: nem tudom, az ilyen nagy, magas kort megérő embereknél, amikor így nyilvánosságra hoznak valami interjút velük, igen, akkor ők akarják azt, hogy megosszák a hosszú élet titkát az emberekkel, vagy fölteszik nekik ezt a kérdést. Mindig van egy ilyen, hogyha egy idős emberről olvasol, akkor mindig elmondja, szerintem
0: mindig el
1: és mindig teljesen más, tehát igazából ebből láthatjuk azt, hogy hát nagyon-nagyon emberre válogatja, ugye az általános ellenpélda egyébként az ilyen magas kort megérő, nagyon nem is tudom, hogy a boldog se, boldog legyél, a szeretet, de mindig jönnek ilyen nagy puffogtatásokkal. Persze ez is benne van, meg fontos dolog, de hogy nagyon emberre válogatja szerintem az, hogy ki hogy ír az életét, meg hogy milyennek a testi adottságai szerint.

0: Nem. Tehát most ellenpéldaként itt szeretném behozni, amit mindig behoznak, Churchill. Ma olyan magas kort ért, meg nem tudom, azt hiszem 90 pluszosan halt meg, végig itta meg, nem tudom, szivarozta az életét.
1: Igen.
0: Na, tehát, hogy nála meg az vált be, tehát, hogy így...
1: Nála az, jó, az, igen. Nála igen. Az étrend volt a jó, de hát, hogy ennyi.
0: Hát meg zabált nyilván, hát ugye mindig kövér, ugye túlsúlyos volt akár, ha mikor nézel róla a képeket, akkor ugye ezt látod lényegében.
1: Kézzel fitnesszett volna, még ma is élne. Nem biztos.
0: Meg azért végigvitt egy második világháborút.
1: Amúgy?
0: Elég hálátlan pozícióból indulva, tehát hogy így, na.
1: Stresszből is kiállt neki nyilván, úgyhogy.
0: Igen, igen, igen.
1: És nem volt ADHD, és gondolom nem volt ideje.
0: De biztos, hogy az volt.
1: Nem.
0: Biztos, hogy az volt.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
4: Média támogató a Pannon RTV.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Most akkor még erről beszéltük egy pár szót, aztán tényleg nem akarok állandóan erre rámenni, mert az emberek szegények itt elkapcsolnak már, de az van, hogy tudod, mindig ez jut eszembe, amikor gyerek voltam, mennyire válogattam. És mennyire mindig csak az van, hogy minden nap más, minden nap, nem tudom, ha másnapos a kenyér, akkor már nem esszük meg mit tudom én. Katasztrófa. Na most felnőttként azért már kicsikét tudsz gondolkozni meg erre-arra. És én nekem nagy meglepetés volt a számra az, hogy nekem ismerősem, akik sportolnak, mint az állat, ilyen halál komolyan, önök az étrendük nagyjából ugyanaz. Ergo, vasárnap nem 20 deka csirkés sütsz meg, hanem megszed a napi 300 g csirkédet egy nap. A jövő hétre. Uh-huh. Kész. Vesznek kis tárolóedényeket, és most ki mire edz, ki milyen stádiumban van, akkor vagy mellé megy a rizs, vagy a főtt krumpli, vagy minden. De most állj, de legyen egy nagyon egyszerű, jó? Tehát fogod, megfogod, az 7x3, az 2,1 kiló, annyi csirkehúst megsütsz, azt szétoszod a dobozokba. Megcsinálod a rizs nagyba, ha nagyon fancy vagy, akkor veszel egy rizsfőzőt. Megcsinálod mellé a rizst, attól függ mennyit teszel, meg mi a lényeg, vagy mire edzel, vagy stb. Azt meg elkészíted, meg megveszed a zöldségkeveréket készen, fagyasztva, és azt is megfőzöd magadnak, és kiméred egész hétre, és hirtelen van. Reggelire meg bekészítesz ilyen, mármint hogyha most olyat eszel, most érted, most hogyha ketózol, akkor nyilván kimarad a rizs, akkor az nem megy bele. Emellé különben tudsz reggelire bekészíteni főtt tojást, reggel mit tudom én, legalább 5-öt, mondjuk az korrekt, vagy ha bész, akkor otthon reggelizni, akkor csinálj rántottát, vagy valami.
2: Ez is az életmódváltás szóval, része, hogy rászokhatod magad arra, hogy akkor egyfajta ilyen rendszerbe éljél, igen, hogy akkor előre elkészítesz magadnak mindent, és akkor bedobozolod, és akkor viszel, tudod.
1: És akkor viszontlátásra.
2: Igen, nem hülyeség, ez amit én sem tudok meglépni, mert egyszerűen képtelen vagyok rá, úgyhogy, de vannak tök jó megoldások igazából, én
1: mondjuk szoktam, meg annyi minden
2: zöldségről jut eszembe igazából, a piacon, az ócska piacon lehet venni, ez miatt viszonylag kevésszer jutok ki, sőt, inkább a szüleimet szoktam megkérni, hogy vegyenek, amikor arra járnak.
1: Nekem is zöldség, a szüleim rengeteget segítenek.
2: Aszalt, vagy ilyen szárított. Tudom, hogy ez nem teljes értékű már, meg nincs olyan mennyiségű vitamin, meg jótékony anyag benne.
1: Én ezt nem is vágom ezeket a dolgokat, amiről te beszélsz.
2: Ez olyan, mint a vegeta, de sokkal nagyobb darabok ezek a kis mini kockák. Répa, zöldség, mindenfajta. Arról hagyma. És ezt megveszed így nagy adagban, és ez gyakorlatilag bármilyen leveshez, amit nem tudom, megcsinálsz mondjuk egy ilyen hagyma alapon, vagy akár egy kockaleves, tudom, hogy nem világbajnok étel, de teledobáld ilyen zöldség, és már kaptál valami pluszt egyébként a napodba, ami meg tök jól esik, és nagyon sokszor ennyi is elég igazából. Jött még egy üzi. Jöp. Nem rizs, hanem rizsa. Igen, igen, helytálló a helyes vizsgálat. Ja, rizsa, igen. Mégiscsak valóságban élünk.
1: Rizsa a kedvenc kifejezésem különben. Amúgy rossz, hogy a rizsről beszélünk, mert én amikor olyan edzésben vagyok, hogy kell az erő, akkor megjelenik a rizs az étrendben, meg a főtt krumpli. És ez mind jó, de hogy nekem olyan, akkor mindig eszembe jut azért, hogy én milyen eszméletlenül szerettem a tejberist. Tudod? A végtelenül egyszerű tejberist.
2: Úgy azt.
1: Ez nagyon jó.
2: De ez is olyan, mint a házi kolács. Tehát, hogy azt akkor én, hogyha elkészítem, akkor az úgy nézzen ki, hogy akkor abban legyen bőségesen tej, legyen alapvetően édes, és akkor a tetejére szórsz kristálycukrot és cimetet, és ropogjon a fogad alatt, ja, amikor eszed.
1: Hát jó, nekem az már jó cukor nélkül, mert én szeretem annyira magát a rizst, meg azt a tejberist. De azért, ha elkap a pillanat, akkor hogyne? Hát én sem vagyok hülye, hát nem arról van szó. Hát azért én tudom, mit csinálok, én fogok bármilyen eurókrémet. És egy hatalmas evőkanállal belekeverem. De ilyet már rég csináltam. De még emlékszem rá, hogy azért az nem volt rossz. Lehet ilyen beteg dolgokat csinálni különben. Úgyhogy alapvetően ennyi. Meg tudod, a másik az, hogy amikor valaki így étrendet követ, azért ne feledkezzünk meg róla, hogy azért az ember nem hülye. Azért tudja az, hogy milyen ízű a fánk, meg a kalács, meg a mit tudom én. Csak egy idő után már úgy egyszerűen tudod, hogy mi annak az ára, és akkor azért nem eszed meg. De amúgy különben, hát hogy ne, hát be lehet ezekbe fulladni. Hát vannak dolgok, amik időként felfedezek én is a rossz dolgokba. Például volt egy időszak, nem tudom, egy 6-7 éve, amikor divatba jött ez a fondant. Tudod, így a tortákon.
2: Igen.
1: Én azt egy pillanatban annyira szerettem, hogy volt egy periódus, amikor mindenki az asztalnál, általában az emberek úgy vannak, hogy azt nem eszik meg, uh-huh. És akkor én összegyűjtöttem, és akkor én csak azt tettem.
2: Mit imádok így egyébként? Az, amit szintén ott hagynak az emberek, és hát ugye erről már beszéltünk, amikor az ember átapukásodik, ja. Tehát ha vannak gyerekek a háznál, akkor nagyon sok maradék fajta kaja megmarad, és akkor megeszi az ember a maradékot. Ne dobjuk ki, tudod, tehát a tiéd meg kell enni, ne veszen kárba. És a tortáknál ez a slag díszítés. Az... imádom, gyerek. Imádom. Nekem az fantasztikus. Hát van olyan, amikor a tortát megsőszem, csak olyan szeretet kérek, hogy egy nagy slagréteg van, és akkor azt így megeszem. Azért, mert ez olyan cukor, meg hogyha jó, mert elkészítem a torta, sok ilyen kraft műhely van most már nálunk, akkor tortákat készítek. Nagyon finom torták vannak, hála Istennek.
1: Persze.
2: És ott azért veszik a fáradtságot szerintem, és ott rendesen kikeverik a tojás fehérjéből, meg nem tudom, cukorral. És az teljesen más, és az nekem full olyan, mint a sampita, amit meg imádok. Tehát, hogy én egyszerűen epekedek ezért a cuccért. Általában mindig mindenki ott hagyja, mert pont ez, azt nem eszik meg, nekem az kell, úgyhogy hasonló vagyok én is ezzel, mint te ez a díszítő elemekkel.
1: Jó, van, kellőképpen hülyék vagyunk. Máskor az egyik hallgat, nem teljesen érzem, máskor az Eiffel? Máskor? Na mindegy, a lényeg az, hogy...
2: le tudtam fogyni, szerintem ezt akart érni.
1: Máskor le tudtam fogyni 20 kg-ot. Jelenleg pedig csak visszafogtuk az ételek mennyiségét. Este szinte csak zöldségeket eszünk rántottával. Nekünk ez bevált.
2: Az jó kaja. Az jó kaja, az szinte bármikor fogyasztható. Kicsit még ráedzel, akkor meg még jól is hasznosul.
1: Rántott az különben szuper jó.
2: Meg még jobban. Fantasztikusabb, és rengeteg zöldséget
1: úgy, lehet igazából
2: keverni.
1: Ennyi, és akkor aztán pedig csak arról beszélgettünk, hogy még itt mondjuk otthon, így a családba. Anyu is nagyon hajlik különben ezekre az ilyen egészséges ételekre, ő nagyon-nagyon-nagyon benne van, nagyon el tudja készíteni meg minden. Apám az, aki harcol ez ellen, ő azt mondja, hogy őt hagyjuk békén ezekkel, és ő ilyen klasszikus.
2: De régen láttam már, de ő az a típus, nem aki ehet, amit akar.
1: Persze.
2: Tök mindegy. Tehát, mindig az a full vékony testalkat, semmi felesleg.
1: Most képzeld el, a tesóm...
2: És szeret jókat enni.
1: Most nézd, nálunk a
2: biztos
1: család...
2: evett már meg egy tepsi baklavát is, biztos. Tudod, ez az a... Van ez a típusú ember igazából.
1: Nálunk a családban így néz ki. A tesóm, meg én, mi ha nem foglalkoznánk azzal, hogy elmegyünk sportolni, meg étrend, akkor mi valószínűleg jócskán ellenénk hízva. Ilyen aránytalan, ilyen valami amőbák lennénk. De komolyan mondom, hát most legyünk reális. Így viszont...
2: Hülye. Itt a vizet. Hogy bírtál pont most mondani, hogy ennyire jó út?
1: Aztán, úgyhogy köztünk van egy... És hogy nem is lépkednék, hanem így folynak. Hallod ezt a hangot, tudod, hogy jönnek, az be kell. Úgyhogy van köztük egy egészséges versengés. Anyukánk is azért valami, anyu kicsit azért küzd ezzel a súly problémával, meg ezzel a kajával. De abszolút rajta van, hogy elkészítse nekünk azt, amit kitalálunk. Tudom, szegény már azt is elfogadta, meg alapvetően támogatja, hogy nem tudom, karácsonykor, és akkor ne legyenek sütemények, meg ilyesmi. És mindeközben, amíg megy ez a sztori, és a tesóm is megéri, számolgatjuk, anyám ebbe partner, nagyon, tudod, stb. Apám így ül velünk szembe, az, aki tényleg így nem mozog soha semmit, bár most különben, most elkezdtek mozogni különben valamit, de alapvetően nem sportol, mindent megeszik, amit akar, csokit, tésztát, mákos tésztát, minden, és még egész életében vékony, és az még nem is zavarna, hogy vékony, hanem ilyen 70 plusz évesen is ilyen definiált keze van, ami indokolatlan. Hát így látszik a válla, meg a bicepszet, úgyhogy nem csinál semmit. Tudod, mi meg így, tudod, emeljük a súlyokat, és tudod, így le kell fogynod, nem tudom, így 14% testzsír, hogy valami látszódjon a kezeden. Tudod, ami akkora munka, mint az állat, ő meg csak így eszi a mákos tészt. Szóval azért vannak különbségek, érted?
2: Ez egy szemét dolog a természet részéről.
1: Hát de miért nem örököltem ebből semmit?
2: Akkor jöttem erre rá, amikor a Jason Momoa egyszer lenyilatkozta, amikor kérdezték, hogy de mennyit szokott ő gyúrni egy-egy szerep, és akkor így nevetett és mondta, hogy igazából az a helyzet, hogy el szokta néha így mondani, hogy ő nem nagyon edz, hanem hogy ő így jött létre.
1: De szerintem ez nem létezik.
2: Nagyjából.
1: Szerinted létezik?
2: Biztos, hogy ráedzett valamennyit, de alapvetően azt mondja, hogy ez a fajta testalkat, ez nála így adott. De most nyilván odafigyel a kajára, hogy mit tudom, bár lehet most már átjött róla ilyen, tudod, is ilyen apukásabb lett, és nem lett ő kövér, csak olyan mackósabb típus. Lett egy kicsit.
1: Igen.
2: Az utóbbi években, most lehet, hogy azóta már megint lefogyott, vagy nem tudom, de alapvetően, tehát vannak alapvető testi adottságok, amik úgy jönnek maguktól, hát másnak meg ugye nem. És akkor ez egy ilyen rettenetes előnytelen pozíció, amiből indulik el olyankor.
0: Reklám.
3: éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Programajánló.
10: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
11: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
4: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
4: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. 20-szor erősebb lesz az új kragujevaci szuperszámítógép a nemrég üzembe helyezett gépnél, jelentette ki Danilo Savić. A Data Cloud Technology vállalat igazgatója a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy Szerbia szuperszámítógépes kapacitása, azaz a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra tekintetében egyértelműen a legerősebb országgá válik Dél- és Dél-Kelet-Európában. Bejelentették egy újabb adatközpont kiépítését is Dimitrovgrádban, 2030-ig pedig Újvidéken és Nizsben is tervezik adatközpontok létesítését. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán a 4. őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében, szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt. A rendezvényen egész nap színes programok várták a látogatókat, a vadászat iránt érdeklődők pedig megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is, amely az esemény egyik leglátványosabb része. Volt. 20 darab saját gyártású dokumentumfilmet tett széles körben is elérhetővé a Pannon RTV. A pannonrtv.com honlapon szabadon visszanézhetők a médiaházunk munkatársai által az elmúlt időszakban készített alkotások. A dokumentumfilmek között több díjazott produkció is található. Egyebek mellett a Vajdasági Magyar Fotográfia és Újságírás egyik meghatározó alakjáról, Dormán Lászlóról készült portréfilm, Herceg Zsolt fénykép Dormán László című alkotása, valamint a Csantavéri falugondnokról, Olá Csongorról szóló kisfilm, a Mecserik Anita által rendezett A köpeny nélküli hűs című produkció. Visszanézhető a Szalai Attila karikaturistát bemutató, a szuperhősök mégiscsak győztek, az inkluzív gyerektábort népszerűsítő Pont veled és a vidékünket sújtó aszályt vizsgáló Száraz jövő című munkánk is. A dokumentumfilmek honlapunkon, a pannonrtv.com-on a műsoraink rovat dokumentumfilmek kategóriájában találhatók, ahol a felsoroltakon kívül további friss és korábbi produkciók is elérhetők.
3: Sport.
10: Jannik Sinner 2-1-es szett arányban legyőzte Daniil Medvegyevet a római ATP 1000-es salakpályás tenisztorna elődöntőjében. A fordulatos és drámai találkozót a heves esőzések miatt félbe kellett szakítani, így a küzdelem csak szombaton fejeződött be. Sinner maga biztosan nyerte az első játszmát, ám az orosz játékosnak sikerült egyenlítenie a második szettben. A mindent eldöntő fizikai küzdelmekkel teli harmadik játszmát végül a világ első olasz teniszező bírta jobban. A 15 millió euró összdíjazású tenisztorna férfi egyes döntőjében a világ első Jannik Sinner ellenfere a norvég Kasper Ruud lesz. A meccs ma 17 órakor kezdődik.
3: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van, ma felhős, szeles, esős és lényegesen hidegebb az idő a korábbi napokhoz képest. Több csapadék a nap első felében valószínű, a mérsékelt és erős északnyugati szelet helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
3: Reklám.
0: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Hoppá, Zoli, mi történt? Egy olyan dolog, amire már, hát azért régóta várunk.
2: Nagyon régóta vártunk már rá. Miről is van szó?
1: Ja? Hadsereg ja? Otthon.
2: Tudom pontosan. Jó, de vicceltem itt a Viktor, hogy szégyen. Szóval, az az igazság, hogy itt ami a hadsereg otthont illeti, sok minden zajlott, sok vita volt a hadsereg otthonnal kapcsolatban, sok probléma, ami ugye abban nyilvánult meg, hogy nem tudta senki, hogy ezt valaki majd felújítja, valaki majd...
1: Mi lesz ezzel, ugye?
2: Megvásárolja, valaki ezt csinál vele. Tehát igazából nem lehetett tudni, hogy mi lesz a sorsa ennek a hadsereg otthonnak. Azt tudtuk, hogy a város tulajdonában volt. Azt tudtuk, hogy annak idején valamikor a 2000-es évek 2000-től 2010-ig ott működött egy ilyen kávézó, az a Sinalco-féle kávézó. Így mondták, hogy CNC?
1: Igen. A városban így ment, CNC.
2: CNC, wow.
1: Igen, ez érdekes.
2: És akkor szóval az biztos, hogy ez mindenképpen egy érdekes helyszín volt. Volt itt kávézó, volt itt előtte egy ilyen edzőterem, én emlékszem, még oda feljártam, volt egy ilyen torna, gimnasztika.
1: Hát hogy ne?
2: Sok minden volt itt.
1: Szóval,
2: hát... De jó néhány éve üres.
1: Igen, egy ideje üres, de a következő már persze rengeteg emlék. Nekem, apukámnak van egy jó barátja, és őneki volt ez az edzőterme. Nem tudom, ez már létezik-e valahol, nem követem, de a Sumicában volt egy úgynevezett Vitalis. És akkor én oda néha így elmentem, uh-huh. És akkor az költözött át utána pont ide. Ebbe az Vitalis. Úgynevezett Dom Jönőába.
2: Így van.
1: Ugye mi ezt így hívtuk. Dom Jönőába, és akkor... Ott volt az, és tudom, hogy az egyik, mikor fölmentél az emeletre valóban, jobb oldalra volt az edzőterem, bal oldal pedig egy ilyen aerobik részleg, ahol mindig lányok lépkedtek valami lépcsőre. Ez azt hiszem úgy jelenti, hogy step aerobik, vagy valami ilyesmi. És na mindegy, szóval, hogy ez volt ott, én nekem ezért van ez meg talán volt ott, vagy van, biztos most is egy színházterem.
2: Én emlékszem, hogy volt, mert bennünket vittek oda általános suliban én előadásokra.
1: Aha.
2: És tudom, hogy voltak ilyen valami népnemzeti szerb előadások, amiken ott ültünk.
1: Hú, ugye, de gyanús nekem,
2: hogy... Magyarok, szerbek, gyerekek. Tehát gyerekek voltunk általános iskolások, másodikosok, harmadikosok.
1: Lehet, hogy én ott fel is léptem. Amúgy simán lehet. De azt akarom mondani, hogy meg szerintem engem vittek oda sorozásra. Létezik? Nekem van ilyen emlékem.
2: Engem nem.
1: Szerintem, engem több helyre vittek,
2: de
1: az egyik
2: nekem
1: szerintem
2: is valami rémlik, hogy én oda mentem.
1: Mint ha beírtam, mondani, hogy mi szeretnél.
2: Iroda, igen.
1: Mi szeretnél lenni, beírtam, hogy vozács, és mondták, hogy...
2: Itt, amit írtam, kuvár.
1: Tényleg? Neked is, ugye?
2: Igen, így voltak. És akkor, ez vezízta, Zoltán-e?
1: Tudod, hogy hány éves voltam? 16 vagy 7? És mondták, hogy vozács, és te, imás dozvolu! Majdnem mondtam, anyádba, kinek van ennyi évesen dozvolája?
2: Volt egy haverom.
1: Panémám.
2: Egy haverom, ő sofőr volt.
1: Igen.
2: Imádta. Azért mindig összehaverkodott ott valami potpukovnikkal, és állandóan vitte szórakozni. Tehát hogy ő ismerte a titkait. Hát persze, jó! Minden nap máshoz, érted? Tehát, hogy így festettük a pesgős vacsorák, érted? De ez valahol Dél-Szerbiában volt.
1: Jó, hát nem baj, hát ez teljesen
2: mindegy. És ott a helyi, mert nem emlékszem melyik város, de a helyi nightlife-ot azt megismerte. Tehát mindenkit megismert.
1: Nem, ez a szerbia gyerekek, nem tudjuk.
2: Legtöbbször kint ült a kocsiban, tehát hogy nem vitte be a... De voltak olyan alkalmak, amikor na, gyere te is, és akkor kapott valami italt.
1: Nem, nőt. Szóval ez hogy a szerbei hadsereg az milyen, szóval, vagy milyen volt, ezek régi sztorik, ugye, 90-es évek, meg erre arra, amiket én tudok. Nyilván vannak frissebbek is, de hát ugye most egy ideje nincs, ugye ez az ilyen katoraság, így, hanem van a profi katoraság, általában szerintem az a normális. Vagy, és azt nem akarok nagyon elkalandozni, Izraelről hallottam elég érdekes dolgokat. Na. Ott a nők is be kell, hogy vonuljanak.
2: Persze.
1: Komplett a katonasság, az ott 3 év volt, amikor utoljára néztem. Komplett tanulmányi rendszerek vannak benne, de hát úgy tudsz kijönni a katonasság után, hogy befejeztél valamit. És van egy alap, ami akkor, amikor nekem mesélték ezt még régen, körülbelül úgy jött ki, hogy ha elég ügyes vagy, ki tudsz jönni, mármint, hogy leülsz és tanulsz, meg minden, akkor úgy tudsz kijönni, hogy van a kezedben egy papír, meg körülbelül akkor 10 000 euró, hogy elindulj az életbe. Érdekes program.
2: Érdekes.
1: Érdekes
2: valóban,
1: program.
2: Valóban.
1: Fura, de úgy belegondoltam, hogy hát amúgy nem rossz. Biztos, hogy a legnagyobb hülyeség.
2: Nem.
1: Na mindegy. Visszatérve ide, én hallottam olyan sztorikat, most persze mindez nevek nélkül, ne most vegyék már elő ezeket az ügyeket ennyi év után, de volt olyan is, hogy simán mentek, így fogták a katonai helikoptereket, ti mentek belőle vadászni, mert méne. Helikopter van, fegyver van, szabadidő van, hát akkor gyerünk, majd leírjuk valamire. És csak így mentek vadászni, hívtak vendégeket is, meg mit tudom én ilyeneket. És így el vannak. Hát ez van.
2: Hát igen, én helikopterot csak az ugrik be, amikor volt a, ismertem valakit, aki pilóta volt itt a szerb katonaságnál, és náluk az viszonylag gyakori volt, hogy az éjszaka közepén ő helikopterrel le kellett, hogy szálljon ott az udvarban.
1: De minek?
2: Hát mert haza kellett vinni a helikoptert. Tehát nem tarthatta, nem a bázison volt, hanem így ott volt.
1: De voltak
2: olyan feladatai. Igen.
1: Hát hogy tudott lesz a helikopter?
2: Ki volt neki ott alakítva egy rész, ami erre volt.
1: Nyilván.
2: Időnként. Mert mit tudom én.
1: Hát hazavizi a busztod a sofőr.
2: Hát kb. Igen. És mondjuk volt. Ő egy ilyen, tehát volt egy csomó olyan feladata, ami nem tartozott a nyilvánosság.
1: Igen.
2: Is ennyi. Aha. Tehát, hogy
1: milyen durva. Tihi azt írja, hogy nekem azt tetszik gyerekkoromból, hogy annyira tisztelték a katonákat, hogy a buszon nem kértek tőlük jegyet.
2: Ja,
1: és akkor én ezt gyerekként nem értettem sosem, hogy ők miért nem fizetnek, azt a szüleim elmeséltek, hogy ők védik a hazánkat.
2: Aha.
1: Ez meg a másik dolog, hogy
2: hát ugye, igen, ez régi dolog, igen.
1: Igen. Mi nekünk sajnos, ezt gondolom, hogy szerintem ezzel mindenki egyezni fog, vagy a nagy átlagát, ugye mivel ilyen kisebbségként nőttünk itt fel, mi olyan ugye úgy ezen már túl vagyunk nyilván, de azért reálisan úgy sehova se tartozunk, ezt éreztük mindig, vagy így nőttünk fel. És akkor bennünk nem alakult ki szerintem ez az igazi haza, tudod, ez a én megyek harcolni
2: más
1: a
2: volt Jugoszlávia, az nyilván tehát az másról szólt. Hát,
1: ez
2: eszme,
1: teljesen csak saját magamról beszélek.
2: Persze, tehát nálunk ez nyilván mi úgy nőttünk fel, hogy a 90-es évek háborús időszaka után mindent akartunk látni, csak fegyvereket, meg harcokat nem. Tehát nagyon sok ember tönkretett az a 90-es évek. Úgyhogy itt a megközelítése, a percepciója a háborúnak, a háborúskodásnak, meg a katonaságnak azért átalakult az elmúlt 30 évben.
1: Biztos, csak azért szóval, akarom ezt mondani neked, mert és akkor mi ezt nem érezzük át, vagy én legalábbis nem érzem át, amikor látom az amerikai filmekben, műsorokban, stb.
2: Igen, hát ilyen,
1: ami ott zajlik, ugye, igen, hogy kirakod a zászlót a házadra, és különben fiatal vagy, és bevonulsz, és te mész, nem tudom, katonaság.
2: Az ő háborúik azok mindig több 100 000 kilométerrel arrébb zajlanak. Most túlzok, de mert érted, ők, tehát, hogy nagyon-nagyon messze zajlanak ezek a háborúk.
1: Védik a hazát, hát nem tudom, én úgy vagyok vele tényleg, hogyha úgy... most nem a reggeli műsor, az Oli nem szereti az ilyesmit, de hogy nem is megyek bele, csak az, hogy így, hát most nézzétek, égem lehet gyűlölni, vagy nem gyűlölni. Ezért a gondolati. De én nekem mondaná Szerbia, mint az ország, ahol élek, hogy amúgy most akkor most egy ügyet kéne szolgálni, és most kötelezően be kell vonulnom, akkor én fogom az egy kis tarisztjámat, hogy ahun mentem, amely én már nem akarok harcolgatni, de hát, hogy ne haragudjatok már tényleg. Harcolgasson, ugyan már.
2: Igen, meg ez is, ezzel kapcsolatban is meg volt itt a történelmünk. Tehát, hogy azért, amikor azt mondták embereknek, hogy menjetek, vonuljatok be, harcoljatok és vegyetek részt egy háborúban, harcoljatok olyanok ellen, akik számotokra abszolút nem, tehát nem tekintettük se ellenségnek, se semmi. Sőt, olyan is volt, hogy akkor a magyar lőd a magyart. Tehát brutális dolgok történtek itt a 90-es években.
1: Brutális.
2: És azért ezek olyan emlékek, amiket szerintem még 50 év múlva sem fogunk elfelejteni.
1: Tehát van egy
2: az
1: olyan...
2: embereknek nem az az első, hogy akkor elmegyek nem. harcolni és ölni azért
1: valaki
2: olyanok ellen hát most... akivel szemben a többségi nemzet igen. hadat visel.
1: Nem jó ez így. Meg a másik az, hogy tudod, vannak olyan szituációk, amikor tudod, mindenkinek össze kell fogni egy nagyobb ellenség ellen. Például, és akkor mennék én is. Például a zombi...
2: Hadsereg otthon eladásából azért elég eljutottunk ide a...
1: Hát hadsereg, csak bedobtuk,
2: jó, bedobtuk a hadsereget.
1: De mondjuk be, ha zombi apokalipszis lenne, akkor azért mennék
2: hát
1: én is.
2: Hát reális veszély. Hát akkor menni tehát kéne, akkor nem nagyon lenne választása.
1: Akkor érted? Zoli is menne. Zolit el tudom képzelni, hogy a 7. emeletről föntről, hogy onnan lövődözne.
2: Hát ameddig fel nem érnek. Az 5.
1: Hát de nem menné föl. Jobb a rálátás föntözött.
2: Csak 6-ig, 60.
1: Hát a tetőről, ja, Zoli, ja, jó, igen, hát onnan lő, nem az ablakból.
2: Igen, ezt megbeszélem a szomszédomban, neki van kiárat a tetőre, hogy majd akkor egyszerre ott fent majd mesterlövész ambícióinkat kiéljük.
1: Írják különben nekünk, hogy ti pedig szórakoztatjátok az embereket, akkor nektek is ingyen kéne a busz.
2: Hát igen.
1: Nem kell, nem járunk busszal. Bár ma amúgy, figyeljétek ezt, biztos, hogy vannak hallgatók, akik buszoznak.
2: Biztos.
1: Meg lehet nézni a neten, de most lusta vagyok rá. Amúgy Kisbajmokból, azon gondolkoztam, el lehet menni Kisbajmokból a rendőrség, a szuppig busszal? Egy vonallal? Vagy ez ilyen átszállásos, valami cirkusz? Ezt valaki tudja, akkor
2: írjátok meg. Írjátok meg, írjátok. Én sem buszozok most, ezt én nem akarok sem prót, sem kontrát mondani. Nem tudom. Biztos, hogy el lehet szerintem.
1: Biztos, mert jó az a busz, csak én nem nagyon szoktam így használni, mert nem nagyon vágom ezt a sztorit.
2: Hát jó, nem egy agysebészet, tehát felszállsz, megnézed a neten most.
1: De hogy veszed meg a jegyet? Ott?
2: Igen, tudsz venni egyet a buszon is.
1: Lepittyented, ez ilyen modern már?
2: A buszon is, meg le is tudod pittyenteni, igen.
1: Az mondjuk jó, az úgy jó hangzik. Na mindegy, de visszatérve, szóval, most megvásárolt, azt sem mondtuk, hogy ki vette meg ezt.
2: Hát nyilvános, sose jutunk oda, de
1: nyilvános
2: persze, az is nyilvános egyébként, hogy mennyiért vették meg, tehát ez is nagyon fontos.
1: Igen.
2: Nem kevés pénzért vették meg, ezt szerintem beszéljük meg, hogy itt pontosan mik a számok, mert ez például még nagyon érdekes.
1: Én elmondom, hogy hány négyzetméter.
2: Na mondd, hogy hány négyzetméter.
1: Ez az épület, igen. 5443 négyzetméter.
2: Pontosan.
1: Nem kicsi. Mennyibe kerül ez?
2: 3,17 millió euró.
1: Euró.
2: Ez volt a kezdő ár, nem volt más licitáló.
1: Aha.
2: Csak a Gorki Liszt vállalat. Uh-huh. Tehát ők vásárolták ezt meg, a kék teremben, a Városháza kék termében tartották a licitációt, ott a bizottság megállapította, hogy minden oké, minden kóser, és utána bejelentette itt a Gorki Liszt képviselője, hogy a tervek szerint Műemlékvédelmi Intézettel együtt újítják fel ezt az épületet, meg kell őrizni az eredeti hangulatot. Persze az újságírók feltették azt a kérdést, hogy mi lesz ennek az épületnek a funkciója. Azt mondták, hogy egyelőre még nem tudják, tehát egyelőre erről még nincs szó, fokozatosan hozzák majd nyilvánosságra a legfrissebb híreket az épülettel kapcsolatban.
1: Tudod, mi az érdekes? Ezek a számok. Én nagyon szerettem a számokat, amikor...
2: A számok bűveletében.
1: Amikor euró vagy dinár van a végén. Mert hogy ugye az van, hogy 3,17 millió euró.
2: Inkább euró legyen a végén.
1: Euró. Wow, az milyen sok. De ha leosztod, kiszámoltam, hogy igazából ennek a négyzetméterenkénti ára a város központban, a szívében 582 euró. Szóval ez best deal.
2: Csak nagyot kell venned.
1: Best deal. Kicsit húzós ilyenbe. Ha látod, aki nagyban játszik.
2: Aki nagyban játszik, az igen. De most egy Gorki Liszt nyilván nagyban játszik.
1: Hát ők nagyban játszanak. A másik pedig az, hogy ezt most így nem fogjátok látni, de Zolynak meséltem, hogy majd a színháznak...
2: Hát ez egész egy nagy pelinkovász lesz itt a hely.
1: Egy nagy üveget építenek oda, hogy ott fog állni.
2: Igen, tetejére vagy valami.
1: Nem, nyilván nem. Ennek az épületnek a tetején van egy ház, ami úgy néz ki, mint egy családi ház.
2: Aha.
1: Udvarral meg
2: soha mindenne. Nem vettem ezt észre egyébként, nem tudtam.
1: Ezt vagy úgy látod, hogy felelezt ez egy drónt.
2: Ki lakik ott?
1: Vagy úgy, hát ez az. Én laknék ott. Arra jöttem rá.
2: Hangos.
1: Igen.
2: Hangos.
1: Laktam én a súlyos központban, de hát vágom én azt.
2: Súlyos központban.
1: Hát én azt nagyon súlyos a központban. A színpad mögött laktam konkrétan. Aha. Ahol a rendezvények, tudod, mikor vannak.
2: Igen.
1: Hát attól már nem lehet a központban jobban, szerintem a központban lakni.
2: Igen, az szűk központ egyébként, igen.
1: Én úgy mondom, hogy durva központ.
2: Mert ez onnan jön, hogy mi nagyon sokszor beleszaladnak itt a szerfordításba. Szigorú központ.
1: Ah, igen. Azt mondja azt, hogy igen, egy busszal rá lehet menni, azt hiszem, hogy a hatos busszal.
2: Igen.
1: Hát akkor lehet, hogy a buszozok.
2: Persze.
1: El kell mennem Bajmokba lerakni a járművemet. Lehet utána a busszai hazai busszal.
2: Soha nem fogsz buszolni.
1: Be lehet, hogy csinálok valami bejelentkezést a buszról. Szeztek! Ez a busz! Én is kép busz!
2: Ez egy busz.
1: És rajtam ki, mindenki tudja, hogy milyen
2: így
1: az
2: van,
1: a busz, csak
2: van.
1: Én nem
2: Transjug, ezt írja rajta. Transjug. Most már belgrádi regisztráció.
1: De akkor ilyen nőnek öltözött férfiak vezetik. Vagy nem?
2: Igen, az esélyegyenlőség jegyében. Szabadka a multi.
1: Jézusom!
2: Mi van? Mit beszél?
1: Transport.
2: Nem, Transjug, az a vállalat.
1: De azon gondolkodsz, esküszöm, hogy mi ez valami szójáték, mély transz, honnan szedték ezt?
2: Nyilván a transportból.
1: És most jut eszembe a transz. De időnként komoly retard
2: pillanataim.
1: Komoly retard pillanataim vannak. Én bevallom. Semmi gond. Hát tudjátok, hogy nekem nem mindig működik az agyam úgy, mint ahogy kéne.
2: Ez igen.
1: Én nekem azt nem mondom, transz, mi akarja transz?
2: Hát transport, hát transz szállítás.
1: Nyugat értettem,
2: azt
1: mondom,
2: hittem, az hogy transz neműek alapítottam.
1: Hát gondoltam, hogy nem ezért, csak azért mondtam, hogy lehet, hogy ez ilyen nőnek öltött férfiakat alkalmaznak, csak nem tudom.
2: Attól még alkalmazhattak, hát mi nyitott
1: társadalomban. Mit tudom én?
2: Igen.
1: Progresszívek vagyunk, nem?
2: Yes.
1: A szabad kezdje.
2: Szóval ennyiért kelt el az otthon.
1: Igen,
2: ennyiért
1: kelt el, igen. És akkor ugye végleges funkciót nem határozták még meg, de hát bármi lehet. Amúgy különben nagyon érdekes nekem ezek a kávézók alakulása, mert ugye valamikor ez a Korzó volt a fővonal. És akkor ott volt különben ez a CNC is, ami különben tök menő, mert amúgy van lent egy bazió terasz.
2: Aha,
1: ha megfigyelem.
2: Persze.
1: Az egy nagyon cool terasz a város szívében. Tehát ez nagyon jó néz ki, de aztán tök érdekes, hogy...
2: Mégis kimennek a Korzóra, nem? Tehát most ez
1: hogy mondod?
2: Hát mégis kimennek a Korzóra ezek a teraszok, tehát ott most, hogyha lenne egy, van egy olyan árkád sor...
1: Hát a többi nincs terasz lehetőség, de hát hogy ugye muszáj, hogy kimenjenek a...
2: Aha.
1: Ha akarnak teraszt, muszáj, hogy kimenjenek a Korzóra.
2: Aha.
1: De azt akarom mondani, hogy amikor egy pillanatban megjelentek ezek a bankok, mert egy időben rengeteg bank volt abban az utcában,
2: tényleg
1: a Korzón, akkor ugye ezek a kávézók meghaltak. Meghaltak, és átment minden kettő pici utcába, ugye a Korvin Mátyás utcába, meg átment különben a kis Korzóra. És akkor egy pillanatban meghalt a maga a Korzó. És akkor most éledezik, de még messze nem jött vissza. Tehát nem érkezett meg.
2: Még nem.
1: De lehet, ehhez hozzásegített az is különben, hogy nyilván a színház, ahol volt valamikor hogy hívták? Youfest. Az egy nagyon komoly
2: kávézó volt.
1: Pont volt, ahova be lehetett menni.
2: Pont.
1: Igen, találkozási pont. És akkor úgy, de jó, de nem panaszkodok, mert azért kávéház élet van most is, de hát hogy tökével.
2: Van.
1: Hát valami
2: abban
1: megy,
2: abban nincs hiány.
1: Hát ha valami megy, akkor az megy. Úgyhogy ennyi igazából. Hát csodálatos városunkban ismét egy újdonság. Úgyhogy majd várjuk, hogy mi lesz belőle. Reméljük, hogy jó dolgok lesznek ebben, de

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Reggeli. Derűs ébredés. Vasárnap reggel is.
1: De jó, úgy kezdeni megszállni, belekölgök, bocsánat.
2: De részegek.
1: Valami elkapta.
2: Így,
1: ja, bocsánat. Istenem, különben. Mi ez, ami repül most? Nyárfa?
2: Nem tudom, legyek.
1: Vagy valami ilyesmit, nem.
2: Ja,
1: Zoli,
2: tudom, mire gondolsz, igen, az a fehér.
1: Igen.
2: Mondok itt a harcosok sorakozóján, igen, szombaton, és pont megjegyeztem én is, ott repült mindenfelé, harcosok sorakozója, de miért mondom így minden?
1: Prózívka, ezt engedjük el, ez a harcosok sorakozója.
2: Tényleg, igen. Igazad van, tehát, hogy
1: ez nem megy át, próbálkoztunk, nem megy át.
2: Az így gyerekeim is így tudják, volt a Zolika volt, hogy harcosok sorakozója, mert igen, az gyerekem, ez nagyon vicces. Nagyon vicces, van egy csoport, gyorsan elmondom. Prozívka, nekadi szád, vagy valami ilyes. És soha nem éltem a prozívkát, tehát soha. Tehát amikor én gyerek voltam, te éltél.
1: Aha.
2: De ilyen rövid ideig, igen.
1: Fél év.
2: Oké. De úgy értem, hogy nem ott nőttél fel, nem.
1: De
2: nagyon sokat. Tehát Szabadka identitás része ez a prozívkai élet. És amikor én voltam gyerek, akkor nem nagyon volt javasolt a prozívkáim sétálni, különösen itt 6 után, mert ez így megvertek. Tehát, hogy ez így,
1: mint a Sanzerizik, kirabolnak.
2: Igen, tehát 90-es években ez volt a jellemző. Aztán ma meg már így teljesen más. Tehát ma meg már ez
1: gyönyörű, a külön város köz, része.
2: Persze. Tehát volt, látott-e szebb napokat, látott csúnyább napokat, most megint szebb napok vannak, hál' Istennek. És mit akartam ezzel mondani? És van egy csoport,
1: Nyárfa.
2: És oda mindig beteszik az emberek az élményeiket. És én nem vagyok prozívka, nem ott születtem, de hogy én itt beléptem ebbe a csoportba, és van egy szomszédom, ott, ahol most ugye a lakunk, vagy felettünk laknak, és ő egy lelkes posztolója ennek a csoportnak.
1: Na, és mit csinál?
2: Hát és mit ő beteszi még azokat is, tudod, hogy milyen rajzfilmeket, meg filmeket néztek, amikor gyerekek voltak, és
1: akkor
2: megy a veszekedés alatt, hogy egy prozívka csoportban ennek nincs helye, és akkor te igen, mert a prozívkai szellemiséghez hozzátartozott a Tarzan, meg az Agor, és aha, akkor miket beszélsz, és akkor ilyeneken veszekszenek, és zseniális, tehát de én jó, ezt imádom, tehát ez fantasztikus. Ez
1: tényleg haláli.
2: És ott voltunk, volt egy ilyen családi nap, rengeteg minden volt ott szombat délután.
1: De mesélj már, hogy nézett ki, mi az, hogy családi nap a prózívkán?
2: Hát például van például kivonult a Tinker Lab.
1: Az micsoda?
2: Gyerekeknek ilyen kísérletek, ilyen fizikai, tudományos kísérleteket.
1: Ez tök jó.
2: Ez egy cég, akkor volt vattacukorfújás, volt...
1: Fújás, az mi?
2: Vattacukor eladó, na így mondtad, valaki ja, fújta vattacukor. Akkor volt, ott volt a Carlo Velliki.
1: Ó, a legendás, a bűvész.
2: Igen, ott volt.
1: Láttam már a produkcióját, volt
2: igen,
1: a stúdióban is.
2: Többször is, igen.
1: De amúgy ügyes ő.
2: Ügyes, nagyon ügyes.
1: Ügyes.
2: Tehát ő is ott volt.
1: Én azért szeretem külön, ahogy, de én ezt értékelem, hogy ő nyilván nem magyar, de megtanult magyarul.
2: Itt szerbül beszél, és itt más az előadás.
1: Imádom az akcentusát.
2: Igen,
1: olyan zseniális. Akcentusa van, fantasztikus.
2: Csiribú, csiribá.
1: Igen.
2: Szóval zseniális.
1: Figyelj, most. De ez
2: de is kapcsolt a Siri erre a Csiribú.
1: Olyan, mint a Kuki.
2: Igen.
1: Na, szóval igen, szóval hát akkor itt komplet ilyen gyerek happy,
2: jó volt.
1: Na, de akkor, de ennek ez volt a lényeg, hogy emberek összejönnek, vagy klasszikus piknik, de hát, hogy székek, kaja.
2: Voltak piknikezők is, akik leterítettek szőnyeget, de...
1: Szőnyeget.
2: Perzsa szőnyegeiket elhozták. Törölközőket, igen.
1: Igen. Törölközők. A pokrócokat.
2: Köszönöm, ezt a szót kerestem.
1: Pokrócokat meg.
2: Stadiol papírokat.
1: Igen.
2: Celofánt. Igen.
1: Sztiropon.
2: Ezeket így leterítettük.
1: Tényleg ott van még a Vidán Park? Láttad?
2: Nem, azt hiszem nincs most. Odáig nem mentünk, az a végén volt. Ez inkább ott a játszótér környékén.
1: Füves terület,
2: igen.
1: Na, szép.
2: Volt még?
1: És akkor van valaki, aki ezt vezeti?
2: Nem, hát igazából bárhova oda lehetett menni. Volt ott egy olyan rész, ahol csónakokat hoztak ki, és akkor meg lehetett nézni, hogy ülsz egy csónakban, ilyen vitorlás.
1: Nem értem, az hogy?
2: Hát oda hoztak egy ilyen kisebb vitorlást, képzeld el, ott volt a szárazföldön. Igen, és akkor be lehetett ott szállni, fotózkodni, ott a vitorla, meg
1: minden.
2: Volt ilyen is.
1: Hát ez relatív kreatív. Hát ez kreatív dolog.
2: Igen,
1: hát.
2: Elég kreatív. Volt.
1: Ez írja Csaba, sziasztok, valaki vitt magával laminátot, azt meg kellett volna, apa összalakja, mindjárt várjál.
2: Igen.
1: Klik, ott kalapácsak. Igen. Kicsit,
2: igen. Csempéket is.
1: Megveregeti.
2: Két. Ezek mind voltak, meg hát ugye szokásos volt. Valaki jött és kürtös kalácsot keresett, az pont nem volt. Úgyhogy,
1: jó, mondjuk azért, de tényleg a kürtös kalács abszolút ilyen fesztivál kaja.
2: Az biztos.
1: Fesztivál tanya, vagy valami ilyesmi, tehát ott akkor mindig kell egy kürtös kalács.
2: Igen.
1: Bár vannak ilyen dolgok, amiket régen ettem. Jó, sokára is fogok, de azért úgy alapvetően bírom. Ő a kemencében sült édességek, ilyen. Tudom, most édességek, arra kalácsokra gondolok nyilván. Azért az adja. Jó, hát nekem ez különben mindig is a rókatanyához fog kötni. Na, nem tudom, hogy hogy keveredtem oda, nem tudom hányszor úgy, hogy ilyeneket sütöttek, de bizony. Sütik, és ez egészen jó, egészen elképesztő, bizony.
2: Süti.
1: Neked a vattacukor, ez érdekes, hogy a vattacukrot ki hogy eszi.
2: Ez nagyon érdekes. Sehogy, én nem szeretem.
1: Nem szeretem a vattacukrot?
2: Nem szeretem a vattacukrot, nem.
1: Jó, én mindent szeretek.
2: Én így belekóstoltam egyszer-kétszer, és nekem annyi elég. Tehát nem.
1: Nekem azt úgy enni úgy, amikor olyan nagyon-nagyon lájtos a formája, nekem az úgy nehéz. Én szeretek letépni vele egy darabot, és összenyomkodni. És akkor bírod rágni.
2: Ja.
1: De úgyis olvad a szádba, különben abszolút. Láttam egyszer egy vattacukor evő versenyt, képzeld, ilyen van Japánban.
2: Ja, hol máshol?
1: Hát hol. Ja, vattacukor evő verseny. És ugye ketten állnak, és 3-2-1, és nyilván eltettem a csajszi, aki szerintem a legügyesebben csinálta. Egy fickó meg egy csaj versenyzett, a fickó elkezdte ugye nagyon gyorsan ugye beletette az egész arcát abba a vattacukorba, igen, így rúdon volt, és elkezdi ugye enni, amennyire bírja. A csajszi meg letépte egy kézzel a rúdról a komplet vattacukrot, összenyomta egész picit, és betöpte a szájába. És tudod, mennyi? 2 másodperc alatt benn volt a szájában.
2: Jézusom.
1: Kész, vége.
2: És a komoly gyakorlás áll ez meg. Ez
1: szerintem tuti.
2: Biztos, hogy ilyen több tuti. Tonnával elfogyasztott.
1: Tuti. De erőt eszembe különben, hogy vannak ezek a tudom versek, akkor van ez, amikor ugye az emberek veszik, hogy esznek. Ezt hogy hívják? Mukbang? Vagy valami ilyesmi?
2: De ezt nem tudom. Evőverseny, így tudom.
1: Nem, ez az, amikor fölveszik magukat, hogy esznek. De hát, hogy van ez, meg vannak a challenge-ek.
2: Aha.
1: Ugye? És az az érdekes, hogy Magyarországon, én nem tudom a nevét a fickónak, de van egy fickó, aki különben elindult, és így folyamatosan olyan videókat gyártott, hogy eszik. Eszik, és hát jó, el is hízott ahhoz képest. És aztán, hogy telik múlik az időben, hát érdekes ezen az interneten különben, ugye, hogy mikor mi történik éppen, meg időben az hol van.
2: Aha.
1: Ez a fickó úgy kigyúrta magát, mint a nem normális.
2: Igen, aha.
1: És ott ugyanúgy eszik. És az az érdekes, hogy nekem erről teszem, hogy nézem ezek, múltkor feljött nem veled, de ezt, hogy mit nézzük meg a neten, amikor ugye lapozgatjuk az oldalakat. Uh-huh. És én nem értem magamon, hogy miért nézem meg állandóan az, Zoli, 150. alkalommal, és amikor ül valaki az autóba, és vett magának 6 vagy 8 darab ilyen realisztikus gyümölcsöt, és akkor a banánt, meg a nem tudom mi, ami igazából de sütemény.
2: Miről beszélt? Igen?
1: Ami sütemény. Aha. Látod ezeket a realisztikus süteményeket?
2: Nem,
1: igaz, ez elkerült ez a trend az utóbbi fél évben.
2: Nem.
1: Ilyen sütét nem is ettél.
2: Én trenden kívüli vagyok, nem.
1: Na hát ez
2: nem,
1: érdekes.
2: Nem, tényleg nem.
1: És akkor azokat eszik, már mutatok videókat.
2: Jó.
1: Szóval, és akkor és ezt
2: eszik,
1: és akkor az roppan. Hát de legalább ezt tudjad.
2: Ez tényleg így tudom, hogy az én szegénységi bizonyítványom, szégyen, tudod, de
1: hogy nem dobta föl neked
2: és
1: az algoritmus.
2: És akkor ilyen gyümölcsre emlékeztető sütik?
1: Persze, úgy néz ki abszolút. És akkor realisztikus, akkor eszik, és akkor roppan, meg folyik ki a töltelék, meg a nem tudom, és akkor én ezt meg nézem.
2: Aha.
1: Nem tudom miért. De akkor nyilván, mivel ezt megnéztem, akkor feldobja ugye ezeket az embereket, akik ugye azt csinálják, hogy folyamatosan vesznek valamit, bejönnek a kocsiba és eszik. És akkor mesélek róla, hogy ez ilyen, meg olyan fidome, meg stb. Ezek mind kivétel nélkül rettentően sovány emberek. Hát de ebből él a fele? Hát hogy sovány?
2: Biztos rengeteget edzenek is mellette, vagy sportolnak, nem? Vagy
1: de hogy? Hát megeszik egy 8000 kalóriát egy ültőjében. Mit csinál? Reggel estig fut? És aztán a fél órában pedig éppen eszik?
2: Nem tudom. Lehet.
1: Hát ezt én sem értem.
2: Lehet.
1: Vagy utána kihányja, eskü, nem értem ezt.
2: Mert ez régebben volt divat, ez a kihányom, nem hányom, nem? Ez a, már jó, most is égező, létező, mesterséges, csak volt egy időszak, amikor ez nagyon-nagyon gyakori volt, vagy sokkal több ilyen.
1: Őrület, nem tudom, hogy ez hogy történhet meg, de történik.
2: Ez egy ilyen toxikus trend volt a nőknél.
1: Hát hogyne.
2: Igen.
1: Hát meg régen az uraknál, nem? Valahogy tollal hánytatták magukat, mert ja, erről beszélgetünk.
2: Igen.
1: De ugye, hogy esznek, akkor kimennek
2: szünetre,
1: és akkor esznek.
2: Hát igen, ez a szépségideál miatt is volt a nőknél, ugye ez a...
1: A legkülönbözőbb okok miatt töltelem.
2: Mondd már, hogy hívják ezt a...
1: Bulémia.
2: Igen. Szerintem ez ma is van, csak volt egy időszak, amikor erről nagyon sokat beszéltek. Tehát nagyon téma volt ez ott a 2000-es évek elején talán. Elég régen.
1: Hát hogy nem. De hát ez már a múlt.
2: Ez már a múlt.
1: Erről mostanában nem hallunk.
2: Szóval van ilyen trend, hogy akkor gyümölcsöket. Aha. Hát ez jó. Ez
1: de meg fogom neked mutatni ezeket a sütiket.
2: Mutasd meg a sütiket.
1: Hogy lásd, miről van szó.
2: Nekem nem dobja ki az algoritmus, mert
1: Te csak zöldségeket nézel.
2: Fegyvereket nézel.
1: Ja, meg fegyvereket, na, itt van. Szerintem most megmutatod neked, szerintem fél éve belül valahol enni fogsz ilyet, egészen biztos.
2: Jó.
1: Egészen biztos.
2: Ezt árulják így süti helyeken, mert mint ilyen cukrászdrágban?
1: Hogy ne. Aha, aha. Csomóan ráálltak erre, persze.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választék a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres? Nálunk minden megtalál egy helyen, gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. 20-szor erősebb lesz az új kragujevaci szuperszámítógép a nemrég üzembe helyezett gépnél, jelentette ki Danilo Savic. A Data Cloud Technology vállalat igazgatója a szerbiai RTV-nek nyilatkozva elmondta, hogy Szerbia szuperszámítógépes kapacitása, azaz a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra tekintetében egyértelműen a legerősebb országgá válik Dél- és Dél-Kelet-Európában. Bejelentették egy újabb adatközpont kiépítését is Dimitrovgrádban, 2030-ig pedig Újvidéken és Nizsben is tervezik adatközpontok létesítését. Több mint 100 őzbak trófeát mutattak be Topolyán, a negyedik őzbak trófea mustrán a Vajdasági Magyar Vadászok Társasága szervezésében, szemléltetve Vajdaság gazdag vadállományát. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a főzőverseny volt. A rendezvényen egész nap színes programok várták a látogatókat, a vadászat iránt érdeklődők pedig megtekinthették a vadászfelszerelés bemutatót, valamint a preparált vadak kiállítását is, amely az esemény egyik leglátványosabb része. Volt. 20 darab saját gyártású dokumentumfilmet tett széles körben is elérhetővé a Pannon RTV. A pannonrtv.com honlapon szabadon visszanézhetők a médiaházunk munkatársai által az elmúlt időszakban készített alkotások. A dokumentumfilmek között több díjazott produkció is található. Egyebek mellett a Vajdasági Magyar Fotográfia és Újságírás egyik meghatározó alakjáról, Dormán Lászlóról készült portréfilm, Herceg Zsolt fénykép Dormán László című alkotása, valamint mint a csantavéri falugondokról, Olá Csongorról szóló kisfilm, a Mecserik Anita által rendezett A köpeny nélküli hűs című produkció. Visszanézhető a Szalai Attila karikaturistát bemutató, a szuperhősök mégiscsak győztek, az inkluzív gyerektábort népszerűsítő Pont veled és a vidékünket sújtó aszályt vizsgáló Száraz jövő című munkánk is. A dokumentumfilmek honlapunkon, a pannonrtv.com-on a műsoraink rovat dokumentumfilmek kategóriájában találhatók, ahol a felsoroltakon kívül további friss és korábbi produkciók is elérhetők.
0: Sport.
8: Jannik Sinner 2-1-es szettarányban legyőzte Daniil Medvegyevet a római ATP 1000-es salakpályás tenisztorna elődöntőjében. A fordulatos és drámai találkozót a heves esőzések miatt félbe kellett szakítani, így a küzdelem csak szombaton fejeződött be. Sinner maga biztosan nyerte az első játszmát, ám az orosz játékosnak sikerült egyenlítenie a második szettben. A mindent eldöntő fizikai küzdelmekkel teli harmadik játszmát végül a világ első olasz teniszező bírta jobban. A 15 millió euró özdíjazású tenisztorna férfi egyes döntőjében a világ első Jannik Sinner ellenfele a norvég Casper Ruud lesz. A meccs ma 17 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van, ma felhős, szeles, esős és lényegesen hidegebb az idő a korábbi napokhoz képest. Több csapadék a nap első felében valószínű, a mérsékelt és erős északnyugati szelet helyenként viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
0: Reklám.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Rásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Nos, az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzés, ami a felzárkóztatásról szól, ugye a szerb nyelvi felzárkóztató képzés, ugye ezt a Magyar Nemzeti Tanács 2012 nyara óta szervezi. Most megint lesz, bizony, harmadik osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősztel kezdik meg a negyedik osztályt. Azon gondolkoztam, hogy basszus, lehet, hogy hallottalak én téged például szerbül beszélni.
2: Biztosan.
1: Amúgy neked az megy?
2: Hát, amikor olyan közegben vagyok, ahol használni kell többet a nyelvet, akkor igen, akkor így bele tudok jönni. De mindig van a korlátok. Nem tudom, érdekes, nekem mindig a lenyűgöző és inspiráló az, amikor látok olyan embert, akinek jobb a nyelvi érzéke, és mondjuk ilyen kifogástalanul beszél szerbül magyarként. Úgyhogy egyébként a magyar is nyilván ugye hát jól beszéli. De olyan szinten tolja, hogy tudod, hogy még az akcentus is, minden stimmel.
1: Ja, igen. Persze.
2: Szerintem még szerb füllel is.
1: Valószínűleg itt van Dobárdán Robi.
2: Például... Ilyen szintre szerintem én soha nem fogok eljutni.
1: De mondjuk itt van például Dobárdán Robi is, ugye rengeteg emberek elő beszéljen szerbül. Neked hogy megy a szerb különben? Perfekt vagy kínlódsz ilyen kulcsmondatokkal? Tudom, hogy ő neki az a kulcs, amikor beül valaki, akkor mindig megkérdezi, különben hol dolgozott. És akkor utána már beszélnek az emberek.
2: De elképesztően szabadítja fel az embert az olyan szituáció, amikor tényleg ugye használni kell. Most én is olyan közegben dolgozom alapvetően, ahol vannak szerb kollégák, és velük mindig szerbül kommunikálunk napi szinten, és napról napra veszem észre magamnál az jobb. Például, hogy tudod, valahogy érdekesebb működik ez, de biztos ez is emberre válogatja. Tehát esetemben, így mondom, úgy működik, hogy van egy, szerintem most már egy egész bőséges szókészlet, ugye ez a közel 40 év alatt összegyűlt, igen, rám ragadt csak-csak valami a szerbből. Tanultok és hasonlók, de ugye amikor az iskolai tanulási folyamatok során, én nem tudom, hogy ott bárki is meg tud-e tanulni úgy rendesen. Tehát ugye aztán tudja használni. Tudod, nagyon érdekes az, amikor tudod a nyelvtan, meg a részleteiben mész bele. Értem, hogy fontos ez is, de hogy azon keresztül szerintem baromira nehéz. És teljesen más az, amikor hát hány ilyen példát látunk, amikor nem tudom, mondjuk valaki kimegy külföldre, tudod, és akkor aztán ott van pár hónapig, és visszajön úgy, hogy már perfekt beszéli a helyi nyelvet nagyjából, vagy legalábbis feltalálja magát, tehát rád ragad. Én azt veszem észre magamnál, hogy van egy szókészlet, amit tudok, értek, de amikor kommunikálni kell, akkor nem tudom mindig erőhúzni, mert olyan mélyen van. És az ilyen helyzetek, amikor ugye tehát használod a nyelvet, kommunikálsz vele, akkor mindig egyre közelebb kerülnek ezek a kis készletek. Aha. És aztán el tudod kezdeni előbb-utóbb úgy használni, és kialakul az, hogy akkor valamit nem tudom, dumálsz, és egybefüggően kell akár több mondatot összefűzni, akkor ez már nem okoz problémát, tudod, máskor, mert hát az így keresed, elakadsz mindig valami hülye pontot, legalábbis nekem ez mindig ez volt, főleg olyan szituációban, hát ugye nem könnyítette meg a helyzetemet az, hogy a Pannonban, hát még mindig itt vagyok ugye részben, de hogy nagyjából azért ugye főállásban egy tizen pár évig én itt voltam, hogy ez a full magyar közeg, tudod? Tehát, hogy
1: abszolút.
2: És akkor neked hova marad a szerb nyelv használata? Bolti vásárlások esetén esetleg, vagy nem tudom, tudod, egy kávézóba kérsz egy kávét.
1: Pont ezt akarom.
2: Erre szűkül. Lebutítja az embert az ilyen helyzet. Úgyhogy nekem, én igazából mondjuk egy tökre élvezem, meg olyan nyitott vagyok erre, hogy akkor na, tudod, és akkor érzed a fejlődést magadon, akkor úgy teszel érte, hogy akkor na, akkor még. Sokszor van az egyébként, hogy simán az AI segítségét szoktam kérni, amikor valamit úgy szeretnék megfogalmazni, vagy úgy elképzelem, hogy fogom megfogalmazni, és akkor úgy bedobok egy-két ilyen témát, és akkor úgy segít ebben, hogy ezt hogyan lehet, és akkor ja, tényleg, aha, oké, és visszajönnek ezek a dolgok, szóval na, a gyakorlati használat az szerintem a legjobb fejlesztő.
1: Én nem tudom, hogy van erre már jobb megoldás, egyelőre ChatGPT-vel elbuktam ilyen szempontból, próbálok például nagyon sokszor kéne nekem posztokhoz szerbül is ugyanazt megírni, amit magyarul, ezt abszolút nem tudja csinálni, tehát nyelvtanak abszolút helytelen.
2: Tényleg?
1: Ezt előbb próbáltam sokszor, de vannak szintek, amit egyszerűen nem tudja még megütni. Sajnos. Ez majd, ha bejön, akkor az én életem is sokkal-sokkal könnyebb lesz. Egyszerűen mindig valami hiba van benne, vagy valamit rosszul mond, vagy itt kéne tudni különben a grammatikát nekem nagyon. Mert igen, az, amit te mondod, az abszolút alátámasztom, és még Szabadkán is le tudsz élni egy életet úgy, hogy szinte ne nagyon használd a szerb nyelvet. Ez hihetetlen.
2: Abszolút, abszolút. Tehát és van ezen
1: gondolkoztam, hogy miért.
2: Hát fele tudja, nem tudom. Mármint olyan.
1: Rájöttem, csak szerintem csak.
2: Jó, rájöttél. Hát
1: de azért, mert otthonról indulunk. Hát otthonról indulunk. Otthon ugye milyen nyelvet beszélsz? Például a szüleiddel. Magyart. Utána találsz magad valaki mellé, vagy találsz magad mellé valakit, és legnagyobb százalékban az is magyar, ugye? De hát, hogy nagyon érdekes, nekem nagyon-nagyon sok barátom van, szerintem egyet tudok, aki bevállalt egy szerb barátnőt. Nem szoktunk keveredni.
2: Itt a kollégánk velünk szemben egyébként, aki hasonló életet él.
1: Mi neki szerba a felesége?
2: Igen.
1: Azt nem tudtam. Vagy nem esett le sose.
2: Igen. Tehát Viktor is tud erről beszélni, vagy
1: mesélni. De basszak, hogy hogy beszéltek otthon, Viktor?
2: Szerbül
1: beszélek otthon.
2: Néda.
1: Ezt nem tudtam.
2: Wow. Kenny vágja.
1: Az igen.
2: Az úriember.
1: Az igen.
2: Nehéz volt egyébként Viktor elsajátítani? Azt mondja, hogy nem. Csúválja a fejét.
1: Jé. Ez hihetetlen.
2: Vannak ilyen szituk. Hát nem tudom, érdekes az egyébként. Ja, mi közegünk, az véletlen. Igen, bocsáss meg.
1: Nem csak az, de várj, végigvezessem, és akkor egy ilyen közegből elmész a magyar iskolába, ugye? És a magyar iskolában magyar általános iskola, magyar középiskola.
2: Igen.
1: Sőt, én basszus az egyetemet is magyarul csináltam.
2: Itt. Én is.
1: Itt, tehát magyarul. És akkor a barátaid magyarok, és kész,
2: magyar. Én nem is tudom, hogy más hogy tudta az végcsinálni, és ráadásul nekem van egy jó barátom, aki ráadásul csantavéri.
1: Na, hát ők hátrányos helyzetben vannak, igen.
2: Aki tényleg rengeteg csantavéri osztálytársunk volt egyébként gimiben. És ráadásul kikaptuk a legkőkeményebb szerb tanárt, aki nem is értette, hogy itt egyáltalán mit keres más nyelv ebben a közegben, de az a típusú ember, aha, tudod. És már mindjárt úgy kezelt mindenkit, hogy magas szinten kell, hogy tudjuk beszélni ugye a nyelvet, hiszen ugye egy ilyen, hát itt vagyunk Szerbiában,
1: hát tehát hogy ne
2: szólalj meg magyarul. És hát nyilván ugye tisztelt a kivételnek, de az osztálytársak zöme az azon kívül, hogy Dobordán
1: honnan tudnának.
2: És egy ilyen közegből érkezett ez a haverom is, vagy barátom, aki aztán tovább vitte, és évvesztés nélkül gyakorlatilag befejezte a történelem szakot Újvidéken full szerb nyelven.
1: Az igen.
2: Tehát, hogy így ezt így le a kalappal tényleg, hogy hát ezt valaki így tudja csinálni. Én tudom, hogy nem tudtam volna, nem is csináltam végig, úgyhogy nem is ilyen irányba mozdultam el egyébként a középsori után. Szóval nagyon-nagyon érdekes, meg még végtelenül ilyen, hogy is mondjam, hátrányos szituációkat tud kelteni. Nem tudom, hogy mi lehet a megoldás arra, hogy lehet az ember életében erőbb belevinni ezt a folyamatot, hogy akkor tudod, kétnyelvűség. Mert láttunk erre számos példát, hogy mondjuk nem tudom, vegyes házasságból született gyerek. Nekem is voltak olyan osztálytársaim, akiket egyébként magyar osztályba irattak, de tudtam, hogy most nem tudom, valamelyik szó apuka vagy anyuka a szerb, és ők mindig tehát ilyen hibátlanul beszélték mind a két nyelvet, mert kiskortól kezdve elkezdték erre rávezetni. Nem tudom, hogy mi a jó megfejtés, de nekem sem, engem sem tanítottak, tudod. Habár ott lehet, hogy beköszönt az elv is, hogy anyukámnak lehetett egy rossz tapasztalata, mert ő teljesen magyar gyerekként, magyar családba született gyerekként, valamiért úgy döntöttek a szülei, hogy akkor neki szerb osztályba kell menni általános elsőben, úgyhogy előtte nem beszélt egy munkot sem szerbül. Mesélt nekem erről egyébként pár szor, sztorizolt, tehát hogy a világ legkőkeményebb helyzete volt. Hát igen. Az a kiközösítéstől kezdve minden történt. Nem volt szabad megszólalni a magyarul, az órákon. Nyilván ez egyfajta következetesség is volt ugye a tanárok részéről. És aztán hát ő olyan szinten sejtett el a szerbet, mint bárki más, aki szerbajkú egyébként. Mm-hmm. Sőt, neki olyan időszaka is voltak, hogy utána jöttek ezek a keveredések, meg a problémák, hogy nem tudom, elküldték nyaralni, azt hiszem, akkor egyedül ment, és akkor nem tudom, ott így szerbül írt képeslapot az anyukájának a szüleimet, tehát, hogy nem tudott, és a mai napig egyébként szokta mondani, hogy még mindig nehezebb neki magyarul olvasni, vagy írni. Mint mondjuk szerbül, de lehet, hogy éppen ezt tántorított el attól, hogy akkor engem is, vagy minket is, ugye a gyerekeit arra ösztönöz, hogy akkor tanuljuk a szerbet ilyen kényszeresen családon belül is. De lehet, hogy kellett volna, mert mondom, én is úgy érzem, hogy amúgy meg egy picit úgy kicsúsztam ebből a dologból, meg valahogy mindig úgy alakult az életem nekem is, hogy tudod, hogy nem kellett annyira
1: magyar
2: használni, igen.
1: Hát igen, nekem is 3 évvel ezelőtt kellett elkezdenem így komolyabban ezt a szerb nyelvet, egyszerűen azért, mert amikor mi is elkezdtük a saját céget csinálni, akkor ugye egyszerűen az volt benne, hogy hát ezt nem lehet lekorlátoznod magad ugye abszolút magyar ügyfelekre, és akkor tehát a katasztrófa, tehát mennyire szenvedtem az első 3-4 évben, különben nagyon. Ez, amit te mondasz, különben lassan visszajön, hát nézd, én most sem vagyok egy perfekt szerb, Én azt gondoltam, hogy rám sokkal több rám ragadt különben.
2: Hát apukádon keresztül, hogy nem történt meg.
1: Hát igen, azért, mert alapvetően apu tanult meg magyarul, és akkor magyarul beszélünk otthon, tudod? Nem nagyon beszélgetünk mi szerbül otthon különben, sose, ez is egy ilyen érdekes dolog. Nyilván ki kell választani egy nyelvet valamit, hogy beszéltek. Én nem tudom, hogy az működik-e, hogyha valakinek van ilyen tapasztalat, hogy létezik olyan, hogy például van egy anyuka meg egy apuka, és akkor az egyik mindig magyarul beszél a gyerekekkel, a másik meg szerbül.
2: Hát konkrétan az a példa, ami most eszembe jutott egy volt osztálytársam esetében, ott az agyuka, szerintem hát most lehet, hogy sok mindent megért magyarul, de nem, én sosem hallottam magyarul beszélni. Tehát abban biztos vagyok, hogy feltételezem, hogy otthoni közegben tudja, hogy ő szerbül, apuka meg magyarul kommunikált mondjuk a gyerekekkel.
1: Hát mondjuk az érdekes lehet.
2: De perfekt, perfekt. Még látok most is erre példát egyébként, hogy vegyes házasság, és ők mind a két nyelvet, tehát hogy mondjam, hogyha az anyuka a magyar, az apuka a szerb, akkor annak megfelelően kommunikálnak a gyerekek, és a gyerekek tökéletesen kétnyelvűek.
1: Wow.
2: És mind a két nyelvet nagyon szépen beszélik. Az lehet, hogy ez egy jó megfejtésük ezzel.
1: De amennyire a szerbnél nekem különben ez nincs meg, és nekem ez így elmaradt, nagyon emlékszem az angol tanulásra, és az angol nyelvnek az elsajátítások így a lépéseire. Mert emlékszem, hogy az első dolog az nagyon nagy volt, amikor végre volt kivel beszélnem angolul, és akkor ott jöttél rá, hogy az mennyire sokat számít, mert az jócskán tréningbe tart. Tehát ugye maga a beszéd. Aztán rájöttem, mikor mondjuk a beszéd úgy ment, akkor rájöttem, mikor először kellett valakinek írni üzenetet, vagy írni valami e-mailt, vagy valamit, és akkor rájöttem, hogy hoppá, várjál, le kell írni, ez egy komolyabb dolog, erre nekem rá kell feküdnöm, rá kell gyúrnom. És akkor arra is nyilván rá kellett gyúrnom, és akkor tudod, mi volt a számomra a legnagyobb meglepetés, és aztán így hallottam már másoktól is, hogy van egy ilyen élményük, hogy idegen nyelven, tudod mi a legnehezebb? Valamiért? Telefonon beszélgetni. Telefonhívást lebonyolítani idegen nyelve. Én nekem valamiért ez nehéz volt, és ott megint fejlesztenem kellett új jócskát. De nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért.
2: Tudom, lehet.
1: Lehet azért, mert nem látod az arcát, nem látod a mimikát, fogalmam sincs.
2: Lehet. Nekem inkább csak olyan módon tudok különbséget, vagy tudnék különbséget tenni, hogy nekem mondjuk az írás, ha mondjuk a szerbről beszélünk, az nekem sokkal jobban megy. Igazából, mert ott van időd átgondolni, hogy mit írsz le, kicsit átfogalmazod, újraírod, mit tudom én legalábbis így szoktam hozzáállni sokszor, amikor nem kell rohanni. Amikor meg kommunikálsz, ott meg egyfajta tempót azért illik tartani valahogy. Hát az a beszédnek a ritmusa gyakorlatilag, ami hozzájárul. Tehát túl lassan mondod a dolgokat, meg keresed a szavakat. Én is általában mindig ilyen megfontoltabban szoktam amúgy fogalmazni, mert amúgy meg belegabonyodik a nyelved, meg nyilván nem erre van ráállva az agyad. Akkor veszem észre azt, és nekem az ilyen, sokszor ilyen kellemetlen, nem nagyon, de hogy így érzed azért, hogy nahogy kiegészítenek. Tehát olyan, mint a támogatásra szorulnál, mert azáltal, hogy te picit lassabban beszélsz, és mondjuk egy szerb anyanyelvűvel kommunikálsz, akkor ő, hogy mondjam, tehát meghallgat, megért, nem szól bele, nem fog kiavítani, hanem amikor így keresed a szavakat, akkor ő majd egészíti, teszi hozzá, tudod, igen, a gondolatait. Tehát úgy gyorsítaná a tempót gyakorlatilag, és akkor itt érzed azt, hogy akkor te elég hátrányos pozícióban vagy folyamatos, és egy ilyen küzdés, egy ilyen verseny, hogy jóan fölvedd már a taktust.
1: Szóval az elmentés ugye erre gyúlt rá, hogy valaki tényleg szenvedett tőle, akkor kicsikét azért.
2: Nem tudom, ilyenek egyébként ezek a tanfolyamok miből állnak, de feltételezem, hogy kommunikálni kell, ugye, az nagyon fontos igazából, mert hát nem is tudom. Nem.
1: Különben figyeld ezt, a tantermi oktatás az július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre.
2: Kálni kell, ugye, az nagyon fontos igazából, mert hát nem is tudom. Nem.
1: Különben figyeld ezt, a tantermi oktatás az július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre. Szabadka, Magyarkon és a Zenta, Ada, Óbecse, Topolya, Temerin.

0: egy érdekességet, ez valóban így van, ez a Foga Keszád Gyuna Gyácski, ezzel piszkált minket a magyar tanárnőnk a suliban annak idején. Szóval, hogy ez amikor pedig keverjük a nyelveket össze-vissza.
1: Jó, hát az állunk tipikus.
0: Tipikus, és valamelyik nap pont arra jöttünk rá a Brasnyó Zolival, hogy nagyon sok mindenben, ugye, és ez jó is különben, hogy mi a magyar neveket használjuk például településeknél, stb. De van egy pár, ami nem jött át az évek alatt.
1: Igen.
0: Tehát Bárskosudfalva, oké, hogy Bárskosudfalva, de az Moravica. Mm. Tehát az nem ment át.
1: Kupuszina egy nagyon jó
0: példa. A Kupuszina erre. Az nem, tehát Kupuszinát a Kupuszinék nem fogadták el.
1: Igen,
0: egyszerűen.
1: Igen,
0: nem hajlandóak használni azt, hogy Bácskertes. És aztán arra jöttünk rá, hogy ez bármennyire fáj vagy nem, fáj vagy bárkinek tetszik vagy nem tetszik, tudod mi az, ami rohadtul nem ment át? Nem ment át a prózívka. Nem fogja senki harcosok sorakozója lakóteretnek
1: hívni. Szeretett kimondani ezt.
0: Igen, azért arra jöttünk rá, az emberek nem is feltétlenül tudják, hogy mi az, most már úgy nagyjából lehet, hogy mosolyognak rajta egyet, a prózívka az prózívka marad. Kész.
1: Igen, tehát, igen.
0: De jó, ez igazából csak három dolog, amire rájöttünk, hogy különben ez például az, ami úgy nem ment át, ez valamiért úgy nem fogadják el. Valószínűleg azért, mert különben az a prózívka is, az ugye gyerekkorunk óta halljuk, ez meg nagyon komplikált, ez rettentően komplikált név. Nem tudom, hogy lehetne még komplikálni különben ezt.
1: Hivatalos magyar megnevezés.
0: Sorakozó a lakóterep, az HSL, talán így, de az, akkor megint nem tudná senki. Prózívka,
1: nyilvánvalóan. Persze, de igazából hogy nem is kéne talán kényszeresen kijavítani mindig mindent ilyen nagyon magyarra, mert igazából, hogyha jobban megnézed, akkor azt nálunk helyzet idegenné válik. Akárhogy is nézzük. Tényleg, persze. Tehát, hogy itt vagyunk egy olvasztó tégelyben, tehát bárki, aki azt mondaná, hogy ez most helytelen, az tuti, hogy nem itt él.
0: Lehetséges.
1: És hallottam egyébként a nyelvészektől is ilyenfajta gondolatokat, hogy nem lehet a standard arany középutas nyelvet, mondjuk akár a magyarban, érvényesíteni mondjuk mindenfajta közegben. Tehát, hogy vannak szabályszerűségek, általánosan lefektetett szabályok, amik adott esetben arra vonatkoznak, hogy tisztelni kell a nyelvjárásokat. Hogyha valaki, nem tudom, középzárt évvel beszél, vagy ahogy a szögediek űznek, sokan még, vagy nem tudom, ez nem hiba igazából, ezt nem szabad kijavítani, mert ez a nyelvjárás része. Ezer, illetve ennek az elméletnek a mentén pedig az, ami nálunk érvényes, hogy időnként használunk tényleg most már ilyen általános nyelvezetbe beépült kifejezéseket, mint a kesza, a patika, a maica, a nem tudom mi, érted? Az nem biztos, hogy támadható. Oké, hogy nem magyar, de hát, hogyha így nézed, mindig is keveredtek a nyelvek. Hát hány török eredetű kifejezésünk van például, tudod? Vagy bármi, tehát ez mindig is beépült, és azok most már ekte magyar kifejezések. Akkor ez is egy ilyen folyamatnak a része. Ezt valahol szerintem nem az, hogy el kell fogadni. Most hogy mondjam, tehát én is, ha úgy adódik, akkor lehet, hogy igyekszem kerülni mondjuk ezeket a kifejezéseket, valamiért van bennem egy ilyen ösztön. De alapvetően, hogyha meg úgy elengeded magad, akkor ez jön természetesen. Hát akkor nem ez a normális.
0: Így van.
1: De sokfajta elmélet létezhetek körül, csak azt mondom, hogy nem feltétlenül hiba ez. Sőt, mi több, én imádom, meg nagyon élvezem azt, mert jelenlegi főállású munkahelyemen is egyébként nagyon sok olyan szituáció van, hogy ugye szerb kollégák vannak, de nagyon soknál van ugye keveredés és magyar a családban, és kicsi is beszélnek magyarul is, és ott aztán tényleg dívik ez a kevert nyelv.
0: Ja, tudod,
1: kicsit ő szerbül, én magyarul, akkor ő félig, akkor bedob egy magyar kifejezést, akkor én, akkor tehát így, és én baromira élvezem igazából. Aha. Tehát, hogy létrejön egy ilyen újfajta nyelv, és nagyon-nagyon humoros, amúgy.
0: Abszolút, amúgy teljesen jó. Azok

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Beszélgetünk itt az ilyen bicikli zárakról, és írja nekünk Kati, hogy egy ismerősöm a számkódot zárat annyi idő alatt nyitotta, úgyhogy nem ismerte a kódot, mint én, aki ismertem a kódot. Volt olyan, aki ezt tökére fejlesztették különben abban az időben. Ezeket különben így én nem is szeretem már, de különben átváltoztatták, mert régen hogy volt? 3 kombináció volt? Szerintem most 4-5. Azért az egy kicsit nehezebb.
2: Várjál, mibe? Szám?
1: Biciklizár.
2: Várjál, nekem van 5. Várjál.
1: Várjál, 5. Nem, 4.
2: Öt. Az enyém az 5-ös. De ez ilyen basic.
1: Basic?
2: Nekem is érdekes, hogy mindig így várom az ilyenek, amikor elmentem megvenni, mondjuk nem tudom, hogy 2-3 éve ez az ilyen zárat, mert mondom, nincs kedvem, aztán nekem is van egy nagy láncos, de ez külön súly, ez táskába kell vinni, de nem, de rettenetesen
1: nehéz. Kővinni.
2: És vettem ezt az ilyen spirált, tudod, és ilyen számkombinációs, ötös, és akkor így vártam, hogy odaadják majd a kódot hozzá, és így nem, hanem gyakorlatilag te, amíg nyitva van, be tudod állítani, bármikor rá tudod állítani, olyan mechanizmusa van, igen, hogy akkor beállítasz magadnak egy számot, zseniális egyébként. Hát az tényleg olyanra van, hogy akkor beszaladsz ide-oda, mit tudom én, legyen csak ott lezárva egy kicsit, tudod, így nagyon kevés időt hagysz, akkor annyi dolat nem nyitják ki. Eddig megóvta a bringát, de mondom, oda kell figyelni arra azért, hogy hosszabb ideig nem kéne ott hagyni, sehol, legalábbis én nem szoktam.
1: Mihály, viszont
2: egyszer
1: értekünk.
2: Voltam, úgy hiszem, hogy ez az ilyen 3-as vagy 4-es számkombinációs, egyszer a Máté barátom a gimnáziumban, kint voltunk így az udvaron, szünetben, és akkor ott így le voltak zárva a biciklik, és ott így elkezdte így csacskázni, hogy szép magyarul szoktuk így mondani.
1: Igen.
2: Az egyik ilyen számkombináció zárt, és véletlenül kiírt. Úgyhogy ugye kaptuk az alkalmat, és akkor nem ártottunk a tulajdonosának, csak így áttoltuk, jelet adtunk arról, hogy kinyitottuk, és áttoltuk máshova, és máshol zártuk le, és visszazártuk. Igen, csináltunk egy ilyet, csak hogy tudjon róla, hogy na.
1: Szemtelenek vagytok.
2: Igen. Jártunk itt.
1: Írják, hogy valaki. A számos zárakat a legkönnyebb kinyitni. Hát igen, írja nekünk Zoli.
2: És Máté, csak akkor egyszer sikerült.
1: Igen.
2: Hát ez tök véletlenül volt. Abszolút.
1: Hopp, jackpot. Jackpot.
2: Azért is van ez igazából, mert ugye nagyon sokszor szerintem, vagy ritka az a fajta ember, én legalábbis úgy állok hozzá az én számkombináció záromhoz, hogy mindig csak ilyen 1-2-3 számot szoktam így áttekerni. Nem nagyon fogod te azt, de nem az a kombinációt, hanem úgy áttekered.
1: Hát de mi a kombinációd? Mi egy régi, amit most nem használsz?
2: Mondjam el most, hogy mi a kombináció.
1: Egy régit, amit nem használsz már.
2: Mondd meg te a bankkártya belépő PIN kódodat.
1: Hát jó.
2: Mondd már el.
1: Egy régit? Elmondok.
2: Nem tudok régit. Nekem szerintem sose volt ilyen. Ez talán az első ilyen, azt már nem fogom elmondani.
1: Nekem nagyon sokáig az ott a bankkártya száma a réginél, mert az már nem aktív. 6697.
2: Ez milyen jó beütni.
1: Tök. Titititit, abszolút
2: igen.
1: Jó.
2: Egy sávon vagy végig, ugye? Egy oszlopban.
1: Hát nem, a 6-6 az egy vonal, meg a 9.
2: Ja, a 7 az nem ott van.
1: Aha. És a 7, de viszont alul van a 9 vonala, de mint egy löbet.
2: Érdekes,
1: ugye?
2: Én is az ilyen 4 számjegyű PIN kódokat mindig úgy jegyzem meg, hogy oké, a számot is tudod, de inkább a mozdulatsor, hogy hol vagy a számlapon,
1: hát
2: milyen mintát rajzolsz.
1: Így jártam a boltba, ugye? Hogy minta alapján, tudod? Aha. És akkor oda mentem a boltba, és valamit elbeszélgettem az eladónővel, és így odaérek a géphez, hogy beüssem, és így nincs a kezembe a vonal. Várj, akkor kéne tudni a számokat. Mondom, elnézést, mondom, magukban jártak, hogy mondom, nem tudják a kóra. Mondom, holnap visszajövök, jó? Másnap viszont, és kifizettem.
2: Igen, meg most kérdezik Máté, hogy annó, tehát azért képzeld, hogy akkoriban mondjuk egy biciklizár mennyire lehetett biztonságos abban az időben, amikor az autókat is úgy látták el, a Renault 4-es, Lada, ezeket kavicsa 5-ös pénzérmével ki lehetett nyitni. A lényeg az volt, hogy valamivel el tud fordítani.
1: Igen. Pontosan. Sziasztok, Zoli, a helyetekben megvártam volna a kerékpár tulajdonos reakcióját, vajon mi fordult a fejében?
2: Hát igen.
1: Dani írja ezt nekünk. Meg. Abszolút.
2: Meg kellett volna nézni.
1: És azt jelenti nekünk Mihály Angliából, hogy jó reggelt, miért nem volt tenap reggeli? Hát mi volt ez, valami kiskegyed műsor? Nem, hát az is reggeli volt. Csak olyan még nem volt, hogy a két lány volt egyszerre.
2: Csajos reggeli.
1: Nem Csajos tetszett. Reggeli volt.
2: Akkor el lehet kapcsolni.
1: Nem hallgattam bele, nem tudom, nem tudom elképzelni, hogy milyen volt a tenapi műsor.
2: Én az elejében belehallgattam, akkor
1: táskákról beszélgettek?
2: Nem táskákról, akkor is valami kajáról. Nem tudom, ott Edina mondta ezt a kolbászos történetet.
1: Már megint nem tudom, ez nem normális különben, komolyan. Állandóan csak kolbászokról beszél.
2: Eskü, tehát egy hát ott nem volt időm tovább, mert mennem kellett már, úgyhogy na, ennyi csíptem el belőle.
1: Edináról, ha más nem is tudtunk meg, az biztos, hogy az esze a kolbász körül forog, az
2: meg hát ugye a reggeli oldaláról is posztoltak egy képet, és ott is étel van.
1: Igen, hozott valami muffint.
2: Reggeli. Nem véletlenül reggeli a reggeli.
1: Csak de jó, hogy nem én voltam vele.
2: Szó szerint veszi.
1: Hoztam volna reggel a muffint, és így, na, kóstold meg, és én meg...
2: Muffin.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalom.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
4: Médiatámogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Vučić szerint Szerbia biztonságos ország, a rendőrség senkivel sem tesz kivételt. Zajlik a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár Újvidéken, és tangóestet tartottak a Szabadkai zsinagógában. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bíró Tamara. Következnek a részletek. Szerbia az egyik legbiztonságosabb ország, olyan hely, ahol az ember biztonságban érezheti magát, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb államfő számos aktualitásról beszélt tegnapi sajtótájékoztatóján. Szó esett Szerbia közbiztonsági helyzetéről, a belgrádi rendőrfőkapitányság vezetőjének őrizetbevételéről és az ezzel kapcsolatos bűnügyről, a közlekedési infrastruktúra fejlesztéséről és Vučić közelgő külpolitikai tárgyalásairól is. Dudás Dániel összefoglalója.
2: A sajtótájékoztatón a nyilvánosságban Szenyáki ügynéven elterjedt, nagy portkavaró bűnügy kapcsán elhangzott, hogy eddig 10 szemét állítottak elő, és a nap folyamán kihallgatásra adják át őket, köztük 4 rendőr is van. Az eset kapcsán korábban Veselin Milicet, a belgrádi rendőrkapitányság vezetőit is őrizetbe vették, akit egy május 12-én eltűnt férfi A.N. ügyével kapcsolatban hallgattak ki. A gyanú szerint a rendőrfőnök elmulasztotta bejelenteni a bűncselekményt és annak elkövetőjét, illetve segítséget nyújtott az elkövetőnek a bűncselekmény után. Dragan Vasiljevic, a szerb rendőrség igazgatója hangsúlyozta, az ügy felderítésében a rendőrség minden rendelkezésre álló kapacitást bevetett, és intenzív kutatás folyik a holttest megtalálására. A rendőrség a belgrádi felső ügyészség utasítására bizonyítékokat gyűjt az esettel kapcsolatban. Mindazt, amit a helyszínen, a helyszín környékén és más számunkra gyanús pontokon be tudunk szerezni, annak érdekében, hogy tárgyi bizonyítékokat gyűjtsünk a nyomozáshoz. Felmerült a gyanú, hogy több bűncselekményt követtek el. A rendőrség hatékonyan folytatja a nyomozást, alkalmazva minden törvényes hatáskörét. Nincsenek és nem is lesznek védettek. A külpolitikai egyeztetése kapcsán megtudhattuk, hogy az államfőre a következő napokban és hetekben intenzív külpolitikai tevékenység vár. Alekszandar Vučić elmondta, hogy vasárnap reggel Azerbajdzsánba indul, május 20-a után pedig Kínába utazik tárgyalni. A Kínába irányuló exportunkat 330-szorosára növeltük. Figyeljenek, nem 330%-kal, hanem 330-szorosára. Korábban egyetlen gyárunk sem volt, ma pedig már 37 kínai gyár működik az országunkban. Sok mindent várunk ettől, az előkészületek folynak, minden eddiginél komolyabban. És számomra, mint politikai veterán, tapasztalt ember számára, szinte nincs olyan hely, ahol ne jártam volna, ez a pályafutásom megkoronázása, és valószínűleg a legjelentősebb látogatás, nem személyesen miattam, hanem Szerbia polgárai miatt. Mert akár Kínába, akár Azerbajdzsánba, akár bármely más helyre megyünk, azért megyünk, hogy fontos dolgokat tegyünk a szerbiai emberekért, nem önmagunkért. És azt hiszem, ezt az emberek is nagyon jól értik. A szerb államfő ezen felül a közbiztonság helyzetéről is beszélt. Hangsúlyozta, az idei év első 4 hónapjában Szerbiában a bűnözés 5,7%-kal csökkent. Ami a közlekedési baleseteket illeti, Vučić kiemelte, a halálos áldozatok száma 12%-kal csökkent. Majd hozzátette, a közúthálózat fejlesztése alapvető jelentőségű ahhoz, hogy tovább csökkentsék ezeket a számokat.
1: Alekszandar Vučić tehát 2 napos hivatalos látogatásra utazik Azerbajdzsánba. A szerb elnök május 17-én és 18-án, azaz ma és holnap részt vesz az ENSZ által szervezett 13. városi világfórumon, amelyet idén Bakuban rendeznek. A megnyitót követően Vučić beszédet mond a házigazdák, az ENSZ vezető tisztviselői, kiemelkedő globális vállalatok képviselői, valamint a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő vezető globális civil társadalmi szereplők előtt közölt a szerb elnökség. A szerb államfő látogatása alatt 2 oldalú megbeszélést is folytat majd Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel is. Megnyílt Újvidéken a 93. nemzetközi mezőgazdasági vásár, a régió legnagyobb agrárrendezvénye, amely május 21-éig látogatható. Idén 40 országból 1200 kiállító van jelen, akik mintegy 50 000 négyzetméteres fedett és zárt területen mutatják be újdonságaikat. Paracki László és Csernai Panna összefoglalója.
3: Szombaton az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron családi napot tartottak. A szülők és 14 évnél fiatalabb gyermekeik egyetlen 1000 dináros belépőjeggyel tekinthették meg a vásárt. Nenád Ivanisevics, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Minden vásári rendezvény jó alkalom arra, hogy bemutassuk mindazt, ami Vajdaságban van. A legjobb embereket, a legjobb termékeket, a legjobb rendezvényeket. És ezt a lehetőséget kihasználva három szegmens szerveztünk. Az első két napon a Vajdaság legjobbjai és a trebinyei kedves barátok mutatják be a hercegovinai házat, majd hétfőn és kedden a női vállalkozók bemutatkozása következik, szerdán és csütörtökön pedig a borászok és pálinka főzők mutatkoznak be. Csehország partnerországként 12 vállalatot mutatott be a kiállításon. A délelőtt folyamán Dragan Glamočić szerb és Martin Sebastian cseh mezőgazdasági miniszter a Juakolban bemutatott fajtákat tekintette meg. Martin Sebastian, csehországi mezőgazdasági miniszter. Azért vagyok itt, hogy találkozzak a Romanov juhok tenyésztőjével. Ez számunkra az egyik példája a Cseh Köztársaság és Szerbia közötti együttműködésnek a genetikai anyagcseréje terén. Nagyon örülök, hogy ez ilyen jól működik, és hogy ezek az emberek az üzleti együttműködéseket szoros baráti kapcsolatok szintjére emelték. Azt kell mondanom, hogy nagy benyomást tett rám a kistestű cseh juhok tenyésztésének színvonala Szerbiában. Hanszkó György kólai állattenyésztő 2019 óta rendszeresen jelen van az újvidéki kiállításon. 39 éve Suffolk juhfajtával foglalkozik.
0: Ez hústermelő faj, nagy húshozamú faj, nagy napi gyarapodással rendelkeznek a bárányok, ami egy nagy plusz. Sok tejet termel a birka, nem szokták fejni, de viszont föl tud nevelni 2-3 bárányt is, hogyha megellik. A szapora ellés, hát az olyan középszerű, olyan 1,8 átlagos a szapora ellése.
3: A 9-től 19 óráig látogatható nemzetközi mezőgazdasági vásár május 21-én zárul.
1: Hegedű és harmonika hangja töltötte meg a szabadkai zsinagóga épületét szombat este, különleges tangóest várta a közönséget, tele szenvedéllyel, érzelemmel és időtlen dallamokkal. Az esős időjárás miatt a Tangó a parkban című zenés estet a zsinagóga épületében tartották meg, ahol a hallgatóság Astor Piazzolla és a tangó irodalom legismertebb szerzőinek műveiben gyönyörködhetett. Csernai Panna riportja.
3: A tangó szenvedélyt, érzelmeket és történeteket hordoz magában, amely a 19. század végén született Argentínában. Az évek során az utcák világából a koncerttermekig jutott, és mára az egész világon ismert műfajjá vált. A szabadkai zsinagógában szervezett koncerten a közönség a klasszikus tangóktól egészen Astor Piazzolla újító drámai hangzásvilágából is kapott ízelítőt. Losonc Ella, Szabadka.
4: Előadó művészeket már ismerem az előző itt vendégszereplésükből, és hát mindig örömmel jövök, mert tényleg itt olyan szépen megszervezik, és olyan színvonalas szokott lenni minden esemény, ami itt történik, hogy kár elmulasztani.
3: A koncerten Bognár Georgina harmonika művész és Zsiga Pál hegedűművész lépett fel. Zsiga Pál hegedűművész.
5: Tangóban valójában minden érzés megvan. Természetesen én klasszikus zenész vagyok, ugye, de viszont itt a tangóban egy kicsit azért el tudjuk engedni magunkat, és kicsit sajátosan is elő tudjuk adni, és itten be tudjuk mutatni azt a temperamentot, azt a tüzet, vagy azt a bánatot, vagy azt az örömöt, amit ezek a tangók megiklettek.
3: Bár az eredetileg szabadtérre tervezett koncertet a rossz idő miatt végül a szabadkai zsinagóga falai között tartották meg, az érdeklődés így sem maradt el. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
6: A zsinagógában megrendezésre kerülő hangversenyeknek mindig nagy a visszhangja, és mindig nagy az érdeklődés. Azt gondolom, hogy a zsinagóga varázsa elsősorban az, ami vonza az embereket, a másik pedig az, hogy kialakult egy komoly hangversenypublikumunk, és ez a hangversenypublikum már felismerte azt, hogy a zsinagóga hangversenyei mindig magas színvonalúak, mindig igényesek, és mindig olyan valamilyen értéket képviselnek.
3: Egy estére Buenos Aires hangulata költözött a szabadkai zsinagóga falai közé, ahol a tangó szenvedélye, melankóliája és temperamentuma is megelevenedett.
1: A pontos idő 12:10.

0: időjárás.
1: Ma felhős, szeles, esős és lényegesen hidegebb az idő a korábbi napokhoz képest. A mérsékelt és erős északnyugati szelet helyenként viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban. Délután nyugat felől megszűnik a csapadék, majd a nap végén és az éjszaka folyamán részleges felszakadozás várható. Hétfőn és kedden már kitisztulhat az ég, napsütéses időszakokra is van kilátás. Kicsit melegebb és a legtöbb helyen száraz idő várható, egyedül kedden alakulhat ki Szerbia déli részén rövid ideig tartó eső, zápor vagy zivatar.
0: Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
9: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
10: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
11: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
12: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: végig azt hittem, hogy meg fogok halni nélküled.
1: És? Igazad lett?

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-ig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Kétnapos hivatalos látogatásra utazik Azerbajdzsánba Alekszandár Vucic. A szerb elnök május 17-én és 18-án részt vesz az ENSZ által szervezett 13. városi világfórumon, amelyet idén Bakuban rendeznek. A megnyitót követően Vucic beszédet mond a házigazdák, az ENSZ vezető tisztviselői, kiemelkedő globális vállalatok képviselői, valamint a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő vezető globális civil társadalmi szereplők előtt, közölte a szerb elnökség. A szerb államfő látogatása alatt kétoldalú megbeszélést is folytat majd Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. A fesztivál idén a megszokottnál egy héttel később, éppen Szegedváros napján, május 21-én kezdődik. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Péntekenként és szombatonként hajnali kettőig DJ-k színesítik a zenei kínálatot. Természetesen idén is rendeznek borversenyt. A jubileumi év fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi és a Bagosi Brothers Company is. A koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 11 fok van. Délután nyugat felől megszűnik a csapadék, majd a nap végén és az éjszaka folyamán részleges felszakadozás várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet csupán 13 fok lesz Vajdaságban.
7: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak. Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
12: hellovajdaság.com
0: Média támogató a Pannon RTV.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztatta a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Az invázió óta a legnagyobb ukrán dróntámadás történt Oroszországban, 3 halottja is van a Moszkva körzetét ért támadásnak, közölte Oroszország. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök az X-en közzétett bejegyzésében megerősítette a támadást, és azt írta, az ukrán nagy hatótávolságú szankciók elérték Moszkva környékét. Telegram bejegyzésében Moszkva megye kormányzója pedig arról tájékoztatott, hogy egy nő meghalt, miután találat ért egy magánlakóházat az orosz főváros peremén, további 2 ember pedig egy közeli faluban vesztette életét. A beszámolók szerint ez az egyik legnagyobb dróntámadás, amelyet az ukrán erők hajtottak végre azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megindította Ukrajna elleni teljes körű invázióját. Megöltek egy 19 éves ételfutárt Horvátországban, a gyanúsított szökésben van. A horvát rendőrség nagy erőkkel keresi azt az 50 éves férfit, aki a gyanú szerint lőfegyverrel lőtt rá egy 19 éves ételfutárra. A fiatalember a helyszínen belehalt sérüléseibe. A horvát sajtó információi szerint a gyanúsított a 90-es években már elkövetett egy gyilkosságot, amiért le is ülte a börtönbüntetését. Fehérbe borult a táj Kopaonikon, mára a hóvastagság elérte az 1 cm-t. A hegyvidéken annak ellenére, hogy május van, havazik. Jelenleg 2 fok van Kopaonikon, ködös és szeles az idő.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, Vajdaságban a délután folyamán megszűnik a csapadék, majd a nap végén és az éjszaka folyamán részleges felszakadozás várható. Hétfőn és kedden már kitisztulhat az ég, napsütéses időszakokra is van kilátás.
0: Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
10: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
0: Társadalmi célú felhívás.
12: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a szabadkai nyílt klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
5: Tényleg?
4: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
5: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Az illetékesek arra kérik a gépjárművezetőket, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorkerékpárosokra, csökkentsék a sebességüket a zebrák közelében, valamint azokon a helyeken, ahol nagyobb a gyalogos forgalom, például a piacoknál és a bevásárlóközpontoknál. Megtalálták azt a járművet, amelyről azt gyanítják, hogy a meggyilkolt AN holttestének szállítására használták, erősítette meg a bűnügyi rendőri igazgatóság és a belgrádi főügyészség. A járműben sósavval teli palackokat, vérnyomokat és sebészeti kesztyüket találtak. Alexander Vučić államfő tegnap sajtótájékoztatót tartott az üggyel kapcsolatban, ahol elmondta, egyelőre nem találták meg a holttestet. AN május 12-én tűnt el, utoljára egy étteremben látták. Meggyilkolása miatt 10 személyt őrizetbe vettek, köztük a volt belgrádi rendőrfőnököt is. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az ebola új fajtája miatt. Az új gócpont a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ez egy másféle vírus, mint ami a korábbi járványokat okozta. A térségben 245 gyanús esetet és 80 halálesetet regisztrált a szervezet. A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján vagy bőrsérüléseken keresztül terjed. A korai tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás. A WHO szerint az ebola átlagos halálozási aránya körülbelül 50%.
7: Sport.
10: Sorsdöntő kiki mérkőzést játszik ma délután a magyar és a szerb férfi kézilabda válogatott Veszprémben. A párharc első mérkőzését a szerbek nyerték Nisben 2 gólos különbséggel 31-29-re. Sok kalkuláció nincs, a szerbek célja, hogy megőrizzék az előnyt, a házigazda magyaroké pedig, hogy ledolgozzák a hátrányt. A tét nem kicsi, a Jobbik csapat kijut a világbajnokságra. Vajdasági szempontból külön érdekesség, hogy három adai kötődésű játékos is szerepel a két csapatban. Uros Borzás a szerb, míg Zorán Ilitje és Pergel Andrej a magyar keretet erősíti. A mérkőzés 17 óra 30 perckor kezdődik.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, Vajdaságban a délután folyamán megszűnik a csapadék, hétfőn és kedden már kitisztulhat az ég, és napsütéses időszakokra is van kilátás.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Hegyezd a füled,
3: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Pannon Rádió.
4: A te hangod.
2: A te hangod.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Van az a pillanat, amikor egyszerűen csak eltűnnél pár napra. Mórahalmon az Elixir Medical Wellness Hotelben feltöltődhetsz. Wellness, nyugalom, kényelmes, elegáns szobák. Reggel bőséges vidasztalos reggeli, este hangulatos vacsora. Napközben saját wellness. Vagy csak átsétálsz a Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdőben. Közvetlenül a hotelből. És a legjobb? Ha közvetlenül foglalsz, a legjobb árat kapod. Elixir Medical Wellness Hotel Mórahalom. Az egészség eszenciája. elixirhotel.mórahalom.hu.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
3: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Móra-halom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Móra-halmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elbráko, műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbráko, gyere el, vásárolj, spórolj!
5: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos Csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
3: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
3: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: A hideg esős hétvége nem rontotta el a tordaiak legnagyobb ünnepét, a templombúcsút és a falunapot, amelyen megemlékeztek a falu újratelepítésének 250. évfordulójáról is. A szombati szentmisén megtelt a Nepomuki Szent János plébánia templom, megkoszorúzták a tordai telepesek emlékkeresztjét, a sportközpontban pedig egésznapos programmal ünnepeltek. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik egészen május 31-ig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. A TSC hazai pályán szenvedett vereséget a szerb labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszásában, és a jövő héten az utolsó fordulóban dől el, hogy sikerül-e kiharcolni a bentmaradást. A topolyaiak hazai pályán kaptak ki 2-1-re a Rádnicskinistől, noha a fél időben még vezettek. A Rádnicski a diadallal bent maradt, míg a TSC sorsa az utolsó fordulóban dől el, amikor Tomislav Szívics együttese az IMT vendége lesz.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannonrád.
0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a

0: diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
1: Vissza a 80-as évekbe!

0: régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Vissza a 80-as évekbe! Gyermekkorod legnagyobb slágerei!

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni.